Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ne felejtsük, ezen a nyáron 2 órás a Live Mix. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, minden nap, vagyis hétvégén is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kiválság műsor, és mivel hogy hétvége van, ezért a mai napon Kuki lesz a lemezjátszók mögött, utána pedig ő teljesíti a kéréseket. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül pörögnek, most egy picivel 2:30 előtt Alex Kenji igazi nyári favoritját választottam, ez a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újonc debütált a Billboard 200 élén. Gracie Abrams pályafutása során először került az amerikai albumista élére, a legújabb nagy lemeze viszont egyértelműen oda repítette, aki picit szerette vele ismerkedni. A radio1.hu-n írunk róla részletesebben. Érdemes. Ahogy érdemes figyelni a következő kedvencre is, mert hogy az egyik legújabbat hozom Raytől, ez a Where Is My Husband itt a rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A legjobbak a következő órára is bekészít, csak mondom, közben pedig mindjárt 3 óra. Hozom például majd a Swiss Disco újdonságát, készülök Jennifer Lopez és David Guetta párosával, sőt Ed Sheerannel is. A kezdésen pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine indít mindjárt. Ez a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt hozok a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lut-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladat sorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lut-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott. A gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lut-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója az első és az 5. lábközépcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lut-talp a láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanté és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van. Befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lut-talp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a lut-talpból eredően.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, de jó ez a dal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már 3 óra is elmúlt egy picivel. Reggel 8 órától természetesen ma is jönnek Balázsik, majd a Balázsik Weekenddel. Addig viszont én válogatom a legnagyobb kedvenceket, most például a Fastboytól a Good Life-ot indítom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na ezt most hallgassuk egy picit. Hát szerintem egy szenzációs dal, amit a Switch Disco-nak, Rehab-nek és a Rádió 1 születésnapi fesztivál idei egyik sztárfellépényének Sam Feldnek köszönhetünk. A legújabb közös projektből a Sleep Tonight, amit indítok. Óriási a dal. Ez

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mi lehet abból, hogy a két szupersztár összeáll és készít egy közös dalt? Hát igen, azért ennél a dalnál nem kellett sokat agyalni, hogy vajon ez be fog-e jönni a világnak. Mert hogy bejött, amikor Jennifer Lopez és David Guetta bejelentette a munkát, és nagyon bejött akkor is, amikor először meghallgattuk a dalt. Ez a Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, fontos, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig Lói újdonsága és Szemfeld Vadi új slágere mellett mindjárt a kezdésben Bibi Rexa és a Faithless dal. Ez a New Religion, amivel a következő zenei órát indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel 4 óra után járunk, én pedig egy német tehetséget választottam, Loit, akit azért is nagyon lehet kedvelni, mert hogy ez azért nem az első nagy sláger, a nagy sikere, de még mindig ugyanaz, aki szerény, természetes, egyébként nagyon cuki német csaj, aki nagyon tehetséges is. Ez a legújabb igazi mai sláger tőle, Loi, David Puentes és a Golden Summer, amit indít.

Depp Scrooge-ként lepte meg a rajongóit a San Diego-i Comic-Conon. Ugye egy klasszikus rendezvény, amire mindig a legnagyobb sztárok is elmennek valami nagyon meglepőben. Hát Johnny Depp ezt választotta, hogy hogyan festett, a Radio 1 ponton meg lehet nézni. Ő pedig Taylor Swift, az igazi mai sláger, az Opel Light, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Melyik köztük pedig most egy újdonságot választottam a hazai kedvenc után, méghozzá Sam Feltől, aki nagyon fiatalon megmutatta, hogy ő amúgy tényleg ért a pénzhez. Egyfelől a nyarakat gyerekkor óta végig dolgozta. Az első vállalkozását 13 évesen alapította, utána, amikor a zenével pedig elkezdett foglalkozni, úgy gondolta, hogy kellene egy saját kiadó is, hát azt is megcsinálta, és az is sikeres. Ez meg az aktuális igazi mai slágere Sam Feltnek, Rosalindnal, a Heart Like

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rollerrel is fontos betartani a szabályokat, segítik az iskolakezdést Nyíregyházán. 7. nyíregyházi szezonjára készül a kosaras. Demeter Dia vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetők bekapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apróbata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellette haladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
2: Segítik az iskolakezdést Nyíregyházán, az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, éri a nyiregyhaza.hu. A kisiskolások mások mellett ceruzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások. Szeptember 1-én. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkshoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza a Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, észak-nyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A délies szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Oktató videóval segíti elejét venni egy komoly bajnak a Semmelweis Egyetem. A mozgásszegény életmód miatt az ortopédiai problémák egy része már gyermekkorban kialakulhat, de a lutta vagy a bedőlő boka tünetei kisgyermekkorban nem jelentenek kóros állapotot. Az egyenetlen talajon, kavicson, füvön, homokon való mezítlábjárás segíti a lábizmok erősödését. Ilyenkor a talp sokféle ingert kap, így az izmok jobban dolgoznak, hívja fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem. Kezelés és torna nélkül az érintett gyerekek 20-30%-ánál felnőtt korban is megmarad az enyhe, befelé dőlő boka szerkezet, ezért a későbbi súlyos problémák megelőzése érdekében javasolt speciális gyakorlatokat végezni teszik hozzá. Mint olvasható, a Semmelweis Egyetem lutt-talp torna oktató videója könnyen elsajátítható, otthon is elvégezhető feladatsorát érdemes hetente 3-4 alkalommal gyakorolni. A lutt-talp torna megkezdése a megfelelő idegrendszeri érettség elérése után ajánlott, a gyermekek általában 3-5 éves kortól képesek tudatosan közreműködve elvégezni a gyakorlatokat. És akkor néhány szó magáról a lutt-talpról. A láb 3 pontos alátámasztása és boltíves felépítése a legkiválóbb, legterhelhetőbb statikai felépítés. A 3 pont a sarokcsont gumója az 1. és az 5. láb középcsont feje között emelkedik a boltíves szerkezet, melyet szallagok és izmok tartanak. A lúd talpa láb boltozatos szerkezetének rendellenességét jelenti, a hosszanti és a haránt boltozat ellaposodása, a boltozat süllyedése, a lábfej mind a 26 csontját, 33 izületét, valamennyi szallagot, inat és izmot is érinti. Az alátámasztás megváltozása az egész testre hatással van, befelé fordul a térd, a csípő behajlik, a fenék pedig kitolódik. A lúdtalp népbetegség, a leggyakoribb statikai eredetű betegség, a lábfájdalom egyik leggyakoribb oka, a fájdalom pedig idővel a mozgásrendszer más pontjain is jelentkezhet a lúdtalpból eredően.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 5 óra után 11 perccel szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 1-je van, egy új hónapot indítottunk, és a Boglárkák a névnaposok. Hát sok boldogságot neki. Nem dumálok ebben az órában se feleslegesen. Olyan nagy kedvencekkel készülünk, mint Loi Gertláki, Ed Sheeran, Bad Habits, vagy éppen most Lady Gaga és az Abrakadabra. Ezt indítom már.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a hőség folytatódik ma 36-38 fok, amire készülni kell, amihez nagyon mindenképpen ajánlok egy csomó folyadékot, a lehető legtöbb pihenést, és persze a legjobb igazi mai slágereket. A hírek után Aaron Csupa és Simon Albatross, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A halak fejében is létezik egy belső GPS rendszer. Lehet-e a halaknak belső navigációs rendszere? A tudósokat régóta foglalkoztatja ez a kérdés. Egy nemrég végzett kísérlet során úgy találták, hogy az aranyhal bizonyos csíkok mellett messzebbre úszik. A környezet megváltoztatása tehát megmutathatja, hogy ezek a lények hogyan mérik fel a távolságot a környezet vizuális sűrűsége alapján. Az aranyhalak idejük nagy részét egy üvegakváriumban töltik, ahol fel és alá úsznak, ám a kutatók most azt találták, hogy kifinomult navigációs rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi számukra a távolságok becslését. A tudósok korábban már kimutatták, hogy a legtöbb hal hatékonyan képes navigálni, továbbra is kérdések merültek fel az érintett mechanizmusokkal kapcsolatban. Szakemberek szerint ezek megértése segíthet rávilágítani arra, hogy hasonló agysejtek vesznek-e részt az emberi agy belső GPS rendszerében. Egy tanulmány szerint létrehoztak egy tartályt 2 cm széles fekete-fehér függőleges csíkokkal a falain, amelyeket hasonló csíkok kapcsoltak össze a padlón. A csapat ezután 9 aranyhalat tanított meg úszni a tartály mentén, majd 70 cm megtétele után intettek nekik, hogy térjenek vissza a kiinduló helyzetükbe. A kutatók ezután tesztelték az állatokat, hogy képesek-e megbecsülni ugyanazt a távolságot, de iránymutatás nélkül. Valamennyi aranyhal összesen 45-ször tette meg az utat minden háttérmintánál, amit videóra rögzítettek. A kutatók azt találták, hogy egy hal átlagosan 74 cm tett meg, amihez 17 cm-t adhatunk vagy vehetünk el, ha az akváriumot függőleges, 2 cm széles csíkokkal látták el. Hasonló eredményeket kaptak, amikor a hátteret a bejelölt mintára kapcsolták. A halak azonban lényegesen hamarabb fordultak vissza, amikor a csíkok függőlegesek voltak, de keskenyek, ami körülbelül 36%-kal túlbecsüli a megtett távolságot. Vízszintes csíkok használatakor a halak úszási távolsága rendkívül változónak bizonyult, mert az állatok teljesen következetlenek voltak. A tanulmány szerint az eredmények azt sugallják, hogy az aranyhalak egyfajta optikai áramlási mechanizmust használnak, hogy megbecsüljék, mekkora utat tettek meg.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron szerintem nagyon sokan választották, vagy választják Olaszországot kicsit kikapcsolódni, pihenni, olasz életérzés milyen jó is az. Viszont aki most nem tud eljutni, azoknak itt egy hamisítatlan olasz hangulat is. Mindemellé a nyár egyik legnagyobb slágere. A pizzai DJ-től, Alex Kenji-től ez a Bumble 8 rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Végéhez közeledik az aratás Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ma van az anyatejes táplálás világnapja. Fotókiállítással emlékeznek Ratkó Józsefre. Demeter Dia vagyok. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítás a Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre az Agrárkamara vármegyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Az őszi járpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiunknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségek, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Fotókiállítással tiszteleg Ratkó József életműve előtt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az augusztus 4-én nyíló tárlaton Csutkai Csaba fotóművész felvételei láthatók, a Segítsd a királyt című dráma színpadi bemutatójának legemlékezetesebb pillanatait elevenítik fel. A program a Ratkó 90 emlékév része, írja a nyiregyháza.hu. A tárlatot Jánosi Zoltán irodalomtörténész nyitja meg, a programon közreműködik Babosi László irodalomtörténész. A fotókiállítás augusztus 30-áig tekinthető majd meg díjmentesen a könyvtár nyitvatartási idejében. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, észak-nyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A délies szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Nagyon meleg hétvége, amire készülünk is. Hát egy igazi augusztus hétvége, hiszen augusztus 1-e van. Egyébként 6 óra után járunk, 8 perccel a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Ray Dalton és a Blood Running, egy szenzációs dalt választottam a kezdésbe, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik a NAV ügyfelfogadása augusztusban. Elindult a Parlagfőért Virág akció. A régi kor rézeivel ismerkedhettek. Demeter Dia vagyok. Változik a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfelfogadása augusztusban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Adó és Vámigazgatóság arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi központi ügyfélszolgálaton a munkanapát helyezés miatt változik a nyitvatartás. Augusztus 7-én és 8-án reggel 8:30 és 11:30 között, augusztus 12-én 8:30-től délután 2-ig fogadják az ügyfeleket, augusztus 20-án és 21-én az iroda zárva tart. A hónap többi napján a megszokottak szerint lesz ügyfelfogadás. A vármegye többi NAV ügyfélszolgálatának nyitvatartása az adóhivatal honlapján érhető el. Felhívják emellett a figyelmet, hogy elektronikusan is számos ügy intézhető. Hétfőn elindult a Parlagfőért Virágváros szépítő akció. A Nyírvévé és az önkormányzat közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. Eddig adhatják le a városlakók a gyökeresen kihúzott parlagfüvet a város üzemeltető Tűzér utcai telephelyén. A gyomnövényért cserébe utalmányt kaphatnak. A nyiregyháza.hu azt írja, tavaly közel 140 ezer tő parlagfüvet adtak le a lakók. A társaság azt reméli, hogy idén is sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez. A Balaton-Magyarút híd végpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhattak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstói Múzeum faluban. Az édesszájúak Priskin Anna régész archeócukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
2: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6 ezer éves lelet is, illetve ha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
1: A híreink végén pedig időjárás. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, észak-nyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A déliás szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Cigala pedig óriási menetben van, tegnap Lengyelországban zenélt, ma Angliában fog, jövő héten pedig Prágában, most meg itt a Rádió 1-en. Az igazi mai sláger Cigalától a Riptide, amit már is indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert továbbra is érvényben a harmadfokú hőségriasztás egészen keddig. Nagyon vigyázzunk egymásra, figyeljünk a rokonokra, a barátokra, a családtagokra, vagy csak akár a szomszédokra is. Figyeljük egymásra, ez a lényeg, és ígyunk rengeteg folyadékot, meg mellé élvezzük az igazi mai slágereket, ha lehet, akkor a hűvösből. Most elcsillen is a Camera Siri remixében, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra és jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, és igen, annak ellenére, hogy a héten ugye Szabin voltak és Best of-ok voltak, lesz ma is műsor 8-tól 10-ig. Na és addig is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, a következő órát például Martin Garrix-el indítom, a Butterflies már bekészítve tőle itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rollerrel is fontos betartani a szabályokat, segítik az iskolakezdést Nyíregyházán. 7. nyíregyházi szezonjára készül a kosaras. Demeter Dia vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta rádiónknak Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
2: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetőkre kapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apróbata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellett elhaladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
1: Segítik az iskolakezdést Nyíregyházán. Az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, érje a nyíregyháza.hu. A kisiskolások mások mellett ceruzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások. Szeptember 1-én. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkshoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza a Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, észak-nyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A délies szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a fesztivál élményből pedig egy picit sem adunk alá. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, igaz ez a zenékre, Sam Feld most a folytatásban, és igaz ez konkrétan a fesztiválokra, mert hogy jövő héten is lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni majd a Parade Rememberre. Megállás nélkül játékok, és megállás nélkül igazi mai slágerek, most ahogy ígértem, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indít.

Ebben a címszerepet David Johnson játsza majd, jelentették be a Marveltől, egy csomó info még ezzel kapcsolatban a Radio1.hu-n. Én pedig hozom azt az énekesnőt, aki az egyik leginkább színésznő is, amellett, hogy világsztár énekesnő. Igen, Lady Gaga, a nagy kedvenc tőle pedig a Bloody Mary, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Végéhez közeledik az aratás Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ma van az anyatejes táplálás világnapja. Fotókiállítással emlékeznek Ratkó Józsefre. Demeter Dia vagyok. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítás a Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja a Szabolcs Online. Rácz Imre, az Agrárkamara vármegyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Az őszi járpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiunknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
2: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, korbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségek, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
1: Fotókiállítással tiszteleg Ratkó József életműve előtt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az augusztus 4-én nyíló tárlaton Csutkai Csaba fotóművész felvételei láthatók, a Segítsd a királyt című dráma színpadi bemutatójának legemlékezetesebb pillanatait elevenítik fel. A program a Ratkó 90 emlékév része, írja a nyiregyháza.hu. A tárlatot Jánosi Zoltán irodalomtörténész nyitja meg, a programon közreműködik Babosi László irodalomtörténész. A fotókiállítás augusztus 30-áig tekinthető majd meg díjmentesen a könyvtár nyitvatartási idejében. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, észak-nyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A délies szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többször mondtuk, de még sokszor el is fogjuk mondani, nagyon fontos, nagy a hőség, hőségriasztás van, figyeljünk egymásra, ígyunk rengeteg folyadékot, napközben a hűvösben, stb. Tudom, van akinek a könnyök kényünk, de tényleg nagyon fontos, oké? Okay? Az igazi mai slágerek között pedig itt az újabb, nem állunk meg, Accent, Cera, Misha Miller, Don't Leave, már indítom is a rádió egyen.

0: grateful the things that I've got.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Kygo jön, aki az egyik nagy álmát valóra váltotta akkor, amikor fellépetett egy olimpiai rendezvényen. Nagyon nagy idója Tiesto, aki ugye az athéni olimpia nyitó ceremóniáján lépett fel első DJ-ként egyébként a történelemben, és ő is valami ilyesmit szeretett volna elérni, hát 2016-ban sikerült neki, mert hogy a Riói olimpia záró ceremóniáján ő volt az egyik hivatalos fellépő. Itt a Rádió 1-en pedig a One Republic-kal jön, tehát Kygo, ez a Chasing Paradise, 8-tól pedig Balázsék folytatják. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-el, és nagyon fontos, vigyázzunk a napon, óriási hőség lesz ma is, és hőségriadóban érvényben.
2: Oh.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Playmobil kaland a Nyírplázában az egész családnak. Igen! A Playmobil Roadshow augusztus 8-a és 23-a között érkezik a Nyírplázába. Izgalmas játékbirodalom, életnagyságú figurák. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. A Nyírpláza pedig vasárnaponként ingyenes parkolással várja a látogatókat. Részletek nyírplaza.hu.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
9: Köszönjük!
10: Rádió 1! Mert a 3 DJ legenda

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kis Mártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Változik a NAV ügyfelfogadása augusztusban. Elindult a Parlagfőért Virág akció. A régi kor rézeivel ismerkedhettek. Demeter Dia vagyok. Változik a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfelfogadása augusztusban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Adó és Vámigazgatóság arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi központi ügyfelszolgálaton a munkanapát helyezés miatt változik a nyitvatartás. Augusztus 7-én és 8-án reggel 8:30 és 11:30 között, augusztus 12-én 8:30-től délután 2-ig fogadják az ügyfeleket, augusztus 20-án és 21-én az iroda zárva tart. A hónap többi napján a megszokottak szerint lesz ügyfelfogadás. A vármegye többi NAV ügyfelszolgálatának nyitvatartása az adóhivatal honlapján érhető el. Felhívják emellett a figyelmet, hogy elektronikusan is számos ügy intézhető. Hétfőn elindult a Parlagfőért Virágváros szépítő akció. A NyírVV és az önkormányzat közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. Eddig adhatják le a városlakók a gyökeresen kihúzott parlagfüvet a város üzemeltető Tűzér utcai telephelyén. A gyomnövényért cserébe utalmányt kaphatnak. A nyiregyháza.hu azt írja, tavaly közel 140 ezer tő parlagfüvet adtak le a lakók. A társaság azt reméli, hogy idén is sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez. A Balaton-Magyaród híd végpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhattak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstói Múzeum faluban. Az édesszájúak Priskin Anna régész archeócukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
5: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6000 éves lelet is, illetve ha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
4: A híreink végén pedig időjárás. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, észak-nyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A délies szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
7: Anna Júli Sülike!
6: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
7: Rákóczi Feri és
6: Balázs! Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
8: Reggeli műsor!
6: Balázsék Extra!
9: Na gyerekek, olyan vendégünk van, ami nektek egyáltalán nem lesz élvezetes, de nekünk nagyon. Bocs, nem kell mindig jól járni, na de hogy soha. Szól ugye a nagy mondásunk, amit szeretünk, mert hogy Ádámot hívtuk vissza, Fazekas Ádámot, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy minden évben egyszer ellátogat hozzánk. Világbajnok fagylaltmesterünket beiktatták a szakma halhatatlanjai közé. Csak hogy hol tart gyerekek a fagyi készítés? Azt gondolod, hogy odamész, oda keversz valami kis ízt, meg gyümölcsöt, meg nem tudom mit.
10: Kisiklott az életem.
9: Jó, igen. Eszed magához ölelt 6 kiló villaskörte fagyit, úgyhogy a következő megszállásban ő nincs, ennek elég nagy oka van. Cukorsokot kapott, és lefek, mint hátul a kanapén. Igen. Szóval a Gelato Fesztivál Hall of Fame-jébe beiktatták. Május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mesterneve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének térképére. Eleve, hogy van ilyen, ugye? Hát ez ekkora dolog, hát ezt nem is tudtuk.
8: Hol vagyok a listáról?
9: Örök fogyasztóként és...
10: legnagyobb rajongóként.
9: A legnagyobb rajongóként.
8: Nagy, szakma, egy matuzsálem. Egy...
9: Rácskó Eszter Magyarországról képviseli hazánkat örökös aranydíjjal.
8: Igen. Igen. Életműdíj, vagy nem tudom.
9: Szóval, hogy azt tudtuk, hogy világbajnok vagy, hello Ádám, de akkor ez mit jelent pontosan? Ez nagyon menő, de mi erről a Hall of Fame-ről se tudtunk, ez egy nagy dolog, nem?
10: Jó reggelt, sziasztok!
9: Jó reggelt,
10: valójában igen, ő egy nagy dolog, mert ugye ezt a Gelato Fesztivál Hall of Fame, aki ugye bekerül ebbe a klubba, az a, nem azok kapják meg, akik nyertek egyszer például versenyt, vagy kétszer, hanem akik sokkal, illetve nagyon sok időn keresztül ugye vezetik ugye a fagylalt világranglista első helyét. Nekem ugye ez sikerült, ezáltal ugye bekerültem ebbe a halhatatlanok klubjába.
11: Meddig kellett vezetni a listát? Egy
10: A kettő év az a minimum, ugye 2021-ben indultam utoljára a Gelato Fesztivál versenyen, és nekem azóta sikerült igazából úgymond ezt tartanom, szóval
9: ezek ez ATP,
10: igazolta viszem.
9: ATP igen, pontokkal nekem járnak, azóta... vagy mit jelent egy ilyen? Kapsz 1000 pontot, amit egy következő meg kell védeni, vagy nem. Hogy lehet ezeket tartani?
10: Ilyen sima MOL hűségpontokkal amúgy, és akkor lehet. Nem, ugye minden egyes versenynek ugye vannak bizonyos pontszámai, ugye én megnyertem a világbajnokságot, ugye az nagyon-nagyon megdobta ezt a pontszámot, és ugye ezek a pontok alapján ugye minden évben felértékelik ezt, ugye minden évben van a Gelato Festival World Ranking sorozat, és ugye én itt messze menőleg tartottam ugye az első helyet, és ugye ezáltal így sikerült bekerülnem ebbe. Én azt gondolom amúgy erről, hogy sőt, ez így is van. Amúgy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, én azt is gondolom és így is érzem, de én mindig hozzá szoktam fűzni azt, hogy én még mindig csak azt csináltam, amit szeretek, és nem érzem azt, hogy ilyen nagy dolgot tettem le az asztalra, csak tényleg azt csináltam, amit én szeretek.
9: Jó,
10: és ebből lett egy nagy világsiker.
11: Nagy dolog ez. És márvány táblában van vésve a neved?
10: Nincs, ilyet még nem láttam.
11: Egy cukrászában.
8: Egy csoki táblában vésték a nevét.
9: Igen. Albánok hányadikok lettek?
10: Nem tudom, hogy benne vannak el.
9: Ugye van ez egy éles albán fagyi, vigyázzad, nagyon olcsó, nagyon ízesített, de az teljesen, teljesen
10: más kategória.
9: Igen, teljesen más kategória nyilván. Oké, mi volt a legutolsó, amivel te nyertél egy a 2025-ben? Te csokit csináltál, nem?
10: Így van, csak ugye az nem a Gelato Fesztivál szervezése alatt. Ugye az a Gelato Grand Prix Hungary ugye volt, azon a verseny indultam, ugye azon egy csokoládé fagylaltal kerültem be, illetve ott is el kellett készíteni egy natur pisztácia fagyit, és ugye azzal sikerült nekem nyernem is egy autót. Csak ugye az nem ez a versenysorozat, szóval az nem számít bele ennek az értékelésébe.
9: Aha. Na jó, csak hogy értsük, hogy csoki és csoki között is mi különbség van. Tehát például neked egy ilyen csokoládéval indulás, mint szám, az mennyi előkészület, marokkói vagy etiópa csokoládé, honnan hozod az alapanyagot? Tehát akkora tudományezés, hogy nem is gondolnánk, hogy egy kis kanál kikanalazásában mennyi meló, meg mennyi tudomány van.
10: Valójában így van, amúgy én, amit én használok csokoládét, ugye a kolumbiai csokoládé például, nekem ez az egyik, amit én nagyon-nagyon szeretek használni, igen, viszont én egy elég spontán ember
8: nagyon
10: vagyok.
8: Nagyon akkor megismerhettünk különben.
11: Egyén nyugodtan tovább.
9: Te csak egyén. Visszatért, hallottátok, visszatért.
11: Miért?
9: Megszólalt.
10: Eszter kimászott a körtésdobozból.
9: Kolumbiai csokoládét hozol?
10: Igen, én kolumbiai csokoládét szeretek használni. Nekem azok az ízigyek jöttek be.
9: Abból ki kell menni, vagy
10: nem, abszolút, hogy ezt Magyarországon beszerezhető. Ugye nagyon sok terület szelektált csokoládét lehet már vásárolni. Nagyon sok magyar forgalmazó van, szóval nem,
9: mit tud
10: nem kell ezért.
9: Mit a kolumbiai csoki, amivel ráver mondjuk az etiópra, vagy az afrikai csokoládék, nem tudom, kik még a nagy csokoládé nemzetek.
8: Vagy a kiszatani csokoládéra.
9: Igen, tehát mit tud?
10: Nekem például ugye maga azok az ízigek jöttek be benne. Egyrészt van benne egy pici gyümölcsösség, szerintem sokkal karakteresebb, markánsabb maga úgymond a csokoládé, ez a kakaósabb úgymond ízvilág, és azt gondolom, hogy ezért lehet ebből csinálni egy jó csokoládé fagylaltot. Viszont azt itt szeretném hozzátenni, hogy nem csak ebből lehet készíteni jót. Én azt gondolom, hogy önmagában csokoládé fagylaltot nyilván nagyon sokféle csokoládéból lehet jól készíteni. Ennek maga úgymond a háttérmunkája az, ami megadja azt, hogy ez mennyire lesz különleges. Ne legyen túl édes, ne legyen túl keserűs, vagy ne legyen túl étcsokoládés ízvilág, illetve ugye a hozzátett még alapanyag, meg a rengeteg számolás, úgymond, hogy egyensúlyban legyen maga a fagylalt.
9: És a kolumbiai nem fehér, a csoki kérdezik, hogy
10: nem.
9: Igen, most vagyok, utána megeszem két.
10: És két hozzánk nem. Csak csokoládé érkezik a dobozba.
9: Kokoládé.
8: Nagyon boldog volt a zsűri, hogy megkóstolta ezt a kolumbiai kokoládé.
9: Igen. És akkor utána, amikor még a tavalyi verseny, utána te megnyered a csoki kategóriát, és akkor el kell indulni egy általuk jelölt kategóriában, ahol mindenki ugyanaz csinálja meg.
10: Így van, így van. Ugye ezen a versenyen, amikor én indultam, ugye az is volt megszabva, hogy vagy csokoládét, vagy mangóval kell nevezni. Én a csokoládére esett a választásom, de ugye két kategória volt. Be lehetett jutni mangóval is a hat legjobb közé, illetve csokoládéval is. Én csokoládéval bejutottam ugye a hat legjobb közé, és akkor ott viszont már mindenkinek azt az adott pisztáciát el kellett készítenie.
9: De ott még te hozod a pisztáciát, választhatsz, vagy ott már azonos pisztácia, azonos gép, azonos, és abból ki csinál jobban.
10: Én sőt, mindenki hozhatta ott úgymond otthonról lefőzve, de megmondom őszintén, én annak örültem volna lehető legjobb, hogyha adtak volna neki kész alapanyagot.
9: Aha.
10: Ott mindenkinek helyben, és mindenki készítse el a tudásához méltóan a legjobb verzióban. De ugye ez nem így történt,
8: de
10: viszont én ezt nagyon preferálnám.
8: Vagy ezért, hogy kiderüljön, hogy itt milyen fából faragtak?
10: Nem is kimondott ezért, hogy van visszaélés, bár sajnos még úgy hallottam a világbajnokságon is ugye volt. Az az igazság, hogy elindultok egy ilyen versenyen, Rákóczi Ferinek odaadnék egy csokoládi fagylaltat, benevezünk, menj el, én csináltam közben.
11: Megennénk az Eszterre, mire kiírnénk a versenyre, ne szórakozz már.
10: Akkor adnánk többet.
9: De voltok csalni, várjátok.
10: Ott is úgymond tudsz csalni, hogy lehet, hogy nincs is semmi között úgymond a fagylalt készítéshez, de be tudsz nevezni, és valaki elkészíti neked a fagylaltat. Figyelj, a világbajnokságon, amikor megnyertem, hozzám ez a hír jutott vissza, hogy volt, aki amúgy nagyon esélyes lett volna rá, de viszont prezentálni kellett a fagylaltot. Akit ott nagyon jónak értékeltek, ott nyilván kikérdezték róla, hogy na akkor hogyan készül el ez a fagylalt. Én el tudtam mondani, hogy mennyi a cukortartalma, melyik mekkora az édesítő hatása, stb. Ez a bizonyos ember, akit viszont ki is ejtettek a versenyből, semmit nem tudott a fagylaltról. Szóval nagy valószínűséggel őt benevezte magát, és nem is ő készítette. Például ez is előfordult. És ő nem tudott semmit a fagylaltról. És ő ezáltal kiesett, viszont azt mondták, hogy a fagylaltja nagyon finom volt, de.
9: Te finge nem volt, hogy kell elképzelni. Tehát Nagyika megcsinálta neki, ez benevezett a nagy fagylaltjával.
10: Így van. Én azt gondolom, hogy egy igazi fagylaltverseny amúgy szólhatna erről. Én ezt nagyon-nagyon preferálom.
9: Hogy
10: oda meg kell
9: minden.
10: Érkezni, húzzunk egy bizonyos számot egy dobozból, ami lesz benne, azt kell elkészíteni. Ott nagyon gyorsan kiderülne mindenkin, hogy egyrésztből ki az, aki ért hozzá, mert ott hiába hozod el az otthoni receptet, egy vaníliafagyira, most mondtam valamit, mert
9: nem
10: lehet, hogy kihúzod egy karamát, nem fogod tudni megcsinálni.
9: Vannak ilyenek, hogy fagyiral a trendek? Tehát, hogy mit a sós ízek bejöttek egy pár éve, vagy nem tudom, hogy minden évben te már tudod, hogy most nagyon nagyot fog menni a passion fruit kontra, nem tudom, sós perec, és akkor mindenki arra rá. Most nem a virslis fagyikra gondolok, meg ilyen borzadványokra.
10: Igen.
9: Meleg szendvics fagylalt, meg teljesen értelmezhetetlen dolgok történnek a fagylalt készítésben. Igen, de vannak trendek például?
10: Mindenképp trendek, mindenképp vannak, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell mindent követni. Mint például, ugye, jól említetted ezt a meleg szendvicses fagylalt, vagy bármi. Lehet, hogy az is egy trendként úgymond indult el, viszont én azt gondolom, hogy ez nem egy követendő. Én nem tudom előre nyilván, mi lesz az a trend. Én egy elég... Hát önfejű makacs figura vagyok, és én úgy vagyok ezzel, hogy én valamit megszülök a kis fejembe, hogy én azt szeretném, akkor azt szeretném a lehető legjobban csinálni. Annak ellenére, hogy lehet, hogy például pont a trenddel megyünk szembe, de én azért szeretném ezt csinálni. Viszont például ugye nem lehet elmenni az, mert dubai csokoládé.
9: Ja, hát na, az egy hatalmas trend. Igen. Nincs egy pisztácia a világon, amennyit itt dubai csokoládé néven megettünk.
10: Konkrétan, amikor ez így be is tört, akkor az volt, hogy hopp, elfogyott a pisztácia, és azt mondja, hogy hát most bizonytalan ideig nincs. Mondom, ez érdekes lesz. És akkor nyilván szerez be egy jó minőséget, akár jobb minőséget, vagy ugyanolyat, de nem tudsz egyszerűen beszerezni, mert olyan szintű lett a felvásárlása.
9: Mi most a specialitásod?
8: A rágógumi.
9: Mi most kísérletezel valami, hogy kísérleteztél, nem?
10: És az unikorn is. Csak azt most nem hoztam. Nem.
11: Unikorn is vagy?
9: Ez a kápia málna, erre gondolok. Nem, azon dolgoztál, nem?
10: Igen, kápia málna fagyladot csináltam, mert Püspök Szilágyon élek én, és ott van egy az ízvölgy piknik, és ugye oda készítettem el maga ezt a kápia málna, például a fagyladot.
9: Kápia paprikából.
10: Kápia paprika és málna.
9: Hogy teszed össze a két ízt? Tehát az neked hogy jön? Eszed a málna, és azt mondod, ehhez egy kis kápia? Vagy eszed a kápiát, és azt mondod, hogy ehhez jó a málna?
10: Nem, én azt gondolom, hogy aztán láttam valahol, vagy valami paprikás verzió, és akkor nekem erre ez ugrott be. Én nagyon szeretem a kápia paprikát, illetve a málnát is, és ez a két ízkombó pedig teljesen jó működik.
9: És működik együtt a két ízt. De ez így a fejedben megszületik, hogy ez valószínűleg jó lesz?
10: Így van, ez abszolút megszületett a fejembe, hogy ez jó lesz, és örülök annak, mert ez nem egy meleg szendvics fagylalt.
9: De azt nem, most nem akartam ezzel a kategóriát, hogy hot dog meleg szendvics, hamburger fagylalt.
10: Ez a fagylalt az lett, aki először, hogy meghallott, hogy hú, kápia málna, nagyon sokan kíváncsiak rá, és megmondom őszintén, hozzám nem jutott vissza erről negatív visszajelzés. Csak azt mondták, hogy mennyire
11: megmondani, az a baj.
10: Pedig én mindig mindenkitől kérem, hogy őszintén beszélnek nekem róla, mert engem biztos, hogy az épít, hogyha valaki őszintén beszél egy termékről.
9: És akkor ez csupán alapanyag és ráfordítás? Tehát ezen nulla fagy egy jó minőségű fagyit
10: így
9: tegyünk.
10: Van,
9: javul az elfogyasztott fagyik minősége azért itt az elmúlt években? Vagy óriási biznisz, nagyon nagyot fog rajta a cukrászda, nem érdekel javítani, mert gyorsan ízfokozók, nem tudom... Szerintem amúgy... cuccot belekevernek, aztán hadd szóljon.
10: Szerintem ez nagyon-nagyon megosztó. Egyrészből szerintem nagyon sok cukrász szeretne változtatni. Az a fagylaltkészítő például, aki a mai napon kezdem majd fagylaltot, vagy a fagylaltkészítésről tanul, neki sokkal nagyobb esélye van arra, hogy jobb minőséget, vagy valódi alapanyagot tud felhasználni. Vannak azok a cukrászok, akik 30, meg 40, 50 éves cukrászdákat átvesztek, megörökölnek nagypapától, szülőtől, bárki. Ott volt egy elvárás, ott van egy kész receptúra már 30-40 éve. Hiába kerül oda be egy fiatalabb generáció, és ő azt mondja, már pedig én a vanília pasztát szeretném eldobni, és vanília rútból szeretnék, de arra a vanília fagylaltra már van egy közönség, hogy ott hoznak egy éles váltást, sokkal nehezebb dolguk van. Én ezt mindig elmondom, hogy nekem nagyon egyszerű dolgom volt, mert 9 évvel ezelőtt én megszültem a fejembe azt, hogy én így fogok fagyit készíteni, vagy sehogy másképp. És annak ellenére, hogy senki nem hitt ebben, én azóta is ezt tartom, és nekem ezáltal sokkal könnyebb dolgom van. Amit azt gondolok, hogy mindenképp elértünk már a mondjuk Magyarország szinten, hogy például az emberek már, vagy a fagylaltkészítő mesterek, ugye a versenyfagyikat már próbálják, vagy el is készítik talán valódi alapanyagokból. Szóval valamelyes javul ez az irány, de még mindig azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok a silány minőség.
9: De nem fogja megvenni a mangót darabja 3000 forintért, ha megkapja a pasztát, vagy az agyoncukrozott kicsit mesterséges
11: színezékelát. Hogy drágább a jó alapanyag, de nem ennyire. Vagy nagyon markáns a különbség?
10: Szerintem nagyon. Ő magában is, és nem is csak azon van, hogy az a minőség például drágább, hogy nagyon sok fagylaltkészítő cukrászda vagy fagylaltozó ugye reklámoz, hú, valódi gyümölcsből. Igen, ez nagyon jó, ez egy tök jó irány, de az mellett ugyanúgy benne van a habosító, benne van az emulgálószer, benne van a színezék, és az a baj, hogy ha meg is veszi valaki ebből a málna fagylaltot, nem tudom mit, nem tudják elengedni mellette azt, hogy nem a málna lesz igazán drága, úgymond ehhez képest, hogy veszek egy málnapasztát, hanem azt, hogy nem habosítjuk például agyon azt a fagylaltot. És az 5 dekás gombóc, az valójában az egy ekkora méret
9: csak
10: lesz.
9: Csak térfogatnivelővel fel van fújva.
10: És ugye ez, amit szerintem nagyon nehezen tudnak elengedni. És itt hangsúlyozom még egyszer, hogy nekem nem volt ezzel nehéz dolgom, mert én így kezdtem. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy a pisztácia nagyon drága, a csokoládé ennyibe kerül, és mi így alkottunk meg egy fagylaltot. De akinek most mindenkinek le kéne cserélni az alapanyagát, például a vizet és a zsíros tejport minőségi termelői tejre, ott nagyon-nagyon nagy ugrások vannak azért. Illetve, ami nagyon nem mindegy, hogy elsétálunk együtt hárman egy fagylalt alapanyagot forgalmazó céghez, bemegyünk, gyanítom, hogy nem tudtok fagyit készíteni, bemegyünk, levesztek 2 zacskó port a polcról, rá van írva, öntsük föl ezt, kész vagytok. Én meg elkésztek egy fagylaltot 12-16 óra alatt, és nem annyi a fizikális munka vele, de az érlelési idő, a főzés, a géppark nagyon-nagyon drága.
9: Szóval hát igen, ezért van nálad ez egy gombosz 12 000 forintért.
8: Az olyan.
9: 150 ezerből fagyizik.
8: Mennyi most egy gombóc csoki amúgy? Vagy egy gombóc fajdalat pontosabban?
9: Ez így nagyon változó.
10: Én azt gondolom, hogy az általános ár a mai világban az ilyen 600 forinttól 750-800 forintig is lehet. Mi a cukrászdánkban ugye dekára értékesítünk, egy 5 dekás gombóc 600 forint.
11: De akkor nem vagy drágább.
10: Nem, azt gondolom, hogy nem.
9: De hogy jön
10: nem.
9: ki akkor neked ez? Már most nem a zsebedbe akarok durgálni, csak tényleg belerakod a csokoládét, tényleg ő akar nagyobbat fogni, te fogsz kevesebbet, vagy ő is bele tudná rakni a minőséget. Tehát ez azt gondolom az ember, hogy azért te oké, minőség, de akkor viszont drágább kell,
10: hogy készítsd. Én ahhoz szoktam hozzá, hogy nyilván kisebb profittal tudunk dolgozni. Aha. Én megelégszem ezzel, és én úgymond ebbe szocializálódtam bele, úgymond itt a fagylalt készítésbe.
8: Viszont
10: sokkal többet szeretnének keresni rajta. Ők már azért ezt másképp látják. És ami például nagyon fontos szerintem itt, hogyha az árakról beszélünk, egy minőségi fagylalt és egy kevésbé minőségi fagylalt között a mai világban már nincs nagy különbség. Ezelőtt 9 éve elkezdtem, nem tudom, 300 forintért, 250 forintért

0: csökkenés szerint.
1: Na, hagyd meg a fagyis viccemet. És megadod azt a fagyis viccet, hogy Pistik elmegy a Fagy Jánoshoz. És azt mondja, hogy... mi a projekt, amit most dolgozol? Mit csinálsz? Mi a következő cél? Most már ott vagy a Hall of Fame-ben. Mi van még?
2: Még mindig amúgy visz előre, mert maga a termék egy részből az, hogy nagyon-nagyon sok helyen szeretnék ott lenni, illetve ugye dolgozom egy új márkán, ami a Gella Mille. Ő pedig egy kompakt fagylalt desszert lesz, szeretnénk egész Magyarországon, illetve Európát is megcírozzuk. Jó, szóval
1: ha elmondod a nevét, az már konkrétan. Nekem semmi, hogy 25 igen, milliós.
2: Nem érdekes, nem egy levédegy. Kösz
1: szépen!
3: Egy málna csülkös pacal verziót, ha csinálnál, az izgi lenne.
2: Csinálják nektek?
4: Nem.
2: De!
4: Nem.
3: Miért?
4: Nem,
3: már a csülkös pacal.
1: Ne menj el a hotdog, meleg szendvics, hamburger, fagylalt irányába. Az nagyon proli.
4: Velem tart a szemkontaktust. Engedd el fel.
2: Jó, az Eszter könnyen mondja, mert már egy fél kiló fagyit megevett. Most már nem
4: kívánja a csülkös pacal. Nem vagyunk még ilyen
3: beállat. Ember egy kiló volt.
1: Na jó, mit kész tessék? Kérhet egyet?
4: Szeretném, hogyha Feri elmenne.
1: Hogy? Hova? Jó, mi legyen a fagyi? De ugye megcsinálja, Ádám megcsinálja.
4: Jó, neked. Jó. Ferinek egy medvehagymás szuflét kérek.
3: Nagyon jó!
4: Mami, medvehagymás libamájas, nem? Az jó?
3: Az jó, medvehagymás libamáj.
4: Tessék, jó, ez lesz a Rákóczi dara.
1: Jó.
4: Jó, én hát Balázsnak valami ott képzelek.
1: Egy májkrémeset.
4: De Balázs, egy írkávét kérek. Egy írkávét kérek.
1: Egy írkávét. Én kérek egy
3: jó.
1: Egy írkávét.
3: Jó.
1: Kicsi whisky, kicsi kávé, egy írkávés fagyit.
2: Ilyet csinálunk is amúgy.
4: Jó. Jó, jó, nekem pedig szégyen és...
1: Resztelt máj!
4: Az jó, nem tudom, nincs ilyen kedvenc ízem, de mondjuk...
1: Kitalálod a hírek alatt, és akkor visszajövünk, akkor elmondjuk, hogy mit találták ki. Jó?
4: Kovászos uborkás.
1: Ú, az jó, kaprós kovászos, az biztos, hogy
3: van. Persze, ezt már csinálnak egy csomó helyen.
4: Csak kiveszik a mélyhűtőbe, itt van, tessék a kovászos uborkás.
1: Jó, mit kóstolunk, Ádám, még ennyi időnk van gyorsan, amit a hallgatók nem kóstolnak.
2: Hoztam nektek ugye a Sneaky Crunch fagylaltunkat, egy földi magyaró, egy ilyen ragacsos karamell, roppanós csokoládé és földi magyaró darabok, illetve vilmos körte fagylalt. Nekem az egyik nagy kedvencem amúgy. Érdemes amúgy megkóstolnotok, mert még a rendesen a rostot mindent érzitek benne. Szóval aki ezt megkóstolja, az nem tudja azt mondani rá, hogy ez
1: jó,
2: nem abból
1: készül. Csak akkor eszem körtét az elefánt csontpartról jött. Tehát én csak azt körtét
2: szeretem. Akkor
1: hoztuk. Nem vagyok hajlandó már
2: szívesen körtét. Látod, hogy milyen jó színem van, most érkeztünk haza vele.
5: Nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rollerrel is fontos betartani a szabályokat, segítik az iskolakezdést Nyíregyházán. 7. nyíregyházi szezonjára készül a kosaras. Demeter Dia vagyok. Az elmúlt időszakban megnőtt a rolleres balesetek száma. A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, ezen járművek esetében is. Ezeken többféle szabálytalanságokkal találkoznak, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
2: Tilalmazott tevékenységként értékelendő, amikor a rolleren egynél több személy utazik állva. Esetenként az első személy a roller kormányának markolatjaiba, a mögötte utazó vagy az utazók a vezetőkre kapaszkodva közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Előfordult, hogy a rollerrel egy keréken apróbata mutatványokat bemutatva közlekedik a szabálysértő. A gyalog átkelő helyen vagy akár egy téren sétálóban szabályosan közlekedő, gyalogosok között cikázva, hirtelen irányváltoztatással közlekedő rolleres is komoly veszélyforrás jelent a gyalogosokra és önmagára egyaránt. Fontos, hogy a gyalogosok mellette haladva legyen megfelelő, biztonságos oldaltávolság megtartva. A roller kormányán utazni, gyermeket utaztatni felelőtlenség, a kormányra csomagot helyezni és azt szállítani szintén baleset veszélyes.
1: Segítik az iskolakezdést Nyíregyházán. Az önkormányzat jóvoltából csak nem 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot. Összesen 26 intézmény alsós diákjai kapják ezeket, írja a nyiregyhaza.hu. A kisiskolások mások mellett ceruzákat, vonalzót, körzőt és tollakat kapnak. A csomagokat a különböző évfolyamok igényeihez mérten állítják össze. A tanszercsomag támogatást már több mint 10 éve minden évben megkapják a kisiskolások. Szeptember 1-én. 7. nyíregyházi szezonjára készül Bazsó Bruno. A 31 éves játékos először 2018-ban igazolt a Blue Sharkshoz, és azonnal a kosárcsapat meghatározó tagjává vált. A harmadik itt töltött idénye végén elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a bajnoki cím megszerzésével kiharcolták a feljutást, közölte a Hübner Nyíregyháza BS. 2 év kitérőt követően tavaly nyáron tért vissza a Nyíregyházára. Az elmúlt idényben 32 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, északnyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A déliás szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék, extra! Extra!
5: Csak na, szeretném elmondani nektek.
6: Odafigyelj!
5: Most... ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
7: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor
8: csillagászati még csillagászati volt. Csillagászati azért nem ornitológia.
7: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
5: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
8: Oké.
5: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
7: Na, ez milyen madár volt?
5: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
7: Hogy ez a fostos bugybókához?
5: Mindjárt. Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
7: És ugyanakkorának látsz.
5: Ugyanakkorának
7: látsz. Azt nem lehet, öcsém.
5: Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
7: Oké. Jó.
5: Erről van szó.
8: És na várjál. Nagyon szóval hallgatók nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mintha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
5: Na de akkor ornitológia is.
7: És akkor most jön a sírály. Igen.
5: Jól mondod. Ez történt.
7: És fölkapta a Vénuszt.
5: Haladok a forgatási helyszíre.
8: Igen.
5: Ez puszta zámor.
7: Puszta zámor.
8: A szerelem fővárosa.
5: A szerelem fővárosa, igen, ott, igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
7: Igen.
8: Úgyhogy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
5: Kelep. Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
7: Okay. Okay.
5: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzátok meg nekem, hogy ők kik.
7: UFO gólya.
5: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
8: És ítélkezik?
7: De lehet, hogy...
5: Mi a szar történik a gólyán?
8: Ismerem, nem.
5: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
7: Azért a gyíkot meg a békát.
8: Azért, mert az asszony hormonos, és
7: a
8: nem bírják meg.
7: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
8: Igen, ott hormonos, már érzik, én merbimbója, nem akarja, hogy hozzáérjenek.
5: Figyeld, ott megyek a kocsival.
8: Ez a rádiójáték.
7: Aha, semmit nem.
6: Sosan egy a póza tetején, nincs fészkő.
5: Mondom nincs fészkő, ott ül a póza
8: tetején.
5: Hogy ne lenne fészkő a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
7: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
5: Ott is ül.
8: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
5: Ott ül a másik.
7: Szerintem
5: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
7: Szerintem téged figyelnek.
8: Ezt tudni.
5: Ez mi?
8: Ez a hangyák miatt van.
5: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
7: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
5: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
7: De hogy állna már párba? De már megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
5: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
8: Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú
5: megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
8: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
5: Add a varjú hangot. Ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
7: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
5: Igen.
7: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
5: Igen.
7: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
5: Mi az, hogy nem fér bele?
7: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
8: Azt írják, hogy strihálnak.
5: Pusztazámor.
9: Hé, szép fiú.
5: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villany pózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul este jövök el.
8: Szopránó. Ez a szopránó.
5: Ez most hogy jön ide?
7: Hát, szopránó.
8: Várj, várj, várj, várj,
5: várj, várj, várj, várj, hogy jön ez most ide? Szopránó. Szóval, hogy, oké, ott ül 30 darab gólya.
8: Igen.
5: Tony Soprano mindegyik?
7: Így van.
5: Mindegyik egy maffiózó gólya.
7: És arra várnak,
5: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
7: Hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
8: Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
5: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, csinálok fészket, majd visszarepülök
7: Afrikával.
5: Ezek szingli.
8: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy pusztazámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az van. Ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
5: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapé, ők mind fiú gólyák.
7: Őnek 10 év van oszlopa.
5: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
7: Úgy van.
5: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
8: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
5: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
7: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
5: Igen, ezért ő elmegy.
8: Pista, te mit csináltál itt? Vagy...
7: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le?
5: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
8: egy póznán. Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
5: Melegek?
8: Aha.
10: Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
5: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
10: De
5: nem
10: nincs párjuk.
7: De fészket miért nem épít?
10: Mert nincs még párjuk.
7: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
5: Nagyon érted a szívlinétet.
7: Én nagyon bírtam.
5: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
10: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. akiknek, az özvegyek meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
7: Na de maguknak. Attól a fészke ezt még ott van.
10: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
8: A gólyák pont út nézegetik
7: után. Mi most a pálfúznál egyedül?
10: Haverokkal beszélgetik.
5: Beszámolok.hu per gólyák.
8: Kelep-kelep gólyák.
5: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
10: igen.
5: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
9: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
5: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízén paraszt.
10: Özvegy ember, özvegy asszony gyülekezete, mert özvegy asszony is van, nem megy újra, hogy ugyan
7: nem lehet,
10: férhez.
7: Hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek, vagy...
5: Láttam tegnap este kártyáztak. Iszonyatos kanasztapartikat nyomtad. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymásra tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
8: Hánykor nyit a gólya diszkó?
5: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
7: És kis kapszintásokkal
5: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohácsul indulunk, itt jön egy balkanyar.
7: Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
5: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
8: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
5: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél
7: 8, fél
5: sötétedés. Sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
7: Haza nem megyek, amíg egy gólyák.
5: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
7: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
5: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
8: előre. Ezt jelölt meg a Google térképet, hogy tudják az arra járók.
5: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
7: Öcsém, én ezt ez ma kinyomozom.
8: Ez. Figyelj.
5: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
8: a
5: és kutatom.
8: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
5: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
7: Dobáltad őket, kamicsa.
5: Elővettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
9: Annál, béka.
5: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
10: Igen.
5: Azért ülnek ilyen szomorúan?
10: Szerintem igen.
8: Van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
7: Szemtanú.
8: De egy lábon állnak, vagy kettő?
5: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
7: Mindegyik
5: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
7: Jó.
5: Igazolt.
7: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
5: Nevezd meg engem, jó, hogy Szőr David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
8: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
5: Miket írnak rá,
9: mert kele.
5: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
7: Ó, persze.
5: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
7: Ja, és a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
5: Elmondom
8: én
5: neked,
8: örülök, hogy gyógyszert váltottál, amúgy. Jó,
5: és most fogod letenni a hajad? mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ról, tekinteteded egy kicsit felemeled.
7: És ott a Vénusz!
5: Felveszed az erősebb szemvegedet, és fölöttük, megnézed a Jupiter Vénusz. Kidörzöd a szürke
7: hajét.
5: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás a gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
7: Lehet, ott is alszom.
5: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
8: Majd ezt csak meghallod a hátam mögött, testvérem.
5: Én vagyok, a
7: telefontórát.
5: Balázs vagyok, van nálad WC papír. Itt ülök a bokorba, fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
8: Jó, hogy őre találkozunk. Van itt egy kis tartozás.
5: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius, élmény és parkfürdő, Nyíregyháza, a hőség legjobb ellenszere.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Budapesten. Rádió 1.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Végéhez közeledik az aratás Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ma van az anyatejes táplálás világnapja. Fotókiállítással emlékeznek Ratkó Józsefre. Demeter Dia vagyok. Végéhez közeledik az őszi búza betakarítás a Szabolcs-Szatmár-Berekben. A gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termést takarítottak be. A hektáronkénti átlaghozam több mint 4,7 tonna lett. A termés minősége összességében jónak mondható, a nagyobb része étkezési búza, írja Szabolcs Online. Rácz Imre az Agrárkamara vármegyei elnöke a portálnak elmondta, az aratás eredményeit jelentősen befolyásolták az év során tapasztalt időjárási szélsőségek, amelyek több térségben is komoly kihívások elé állították a gazdákat. Az őszi járpa aratása is befejeződött már, és a tritikáli is hamarosan a magtárakba kerül. Ma van az anyateljes táplálás világnapja. Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke rádiunknak elmondta, a csecsemőknek fél éves korig az anyatej a legideálisabb táplálék, amellett, hogy ezzel minden fontos tápanyagot megkapnak, a lelki és szellemi fejlődésben is kiemelt szerepe van.
3: Azok a kisbabák, akik legalább fél éves korig tudtak szopni, vagy akár még tovább, cukorbetegséggel, a középfülgyulladással, különböző szívérendszeri betegségek, és különböző lelki problémákkal szemben is védettebbek. Az újszülött számára élősejtes ellenanyagok, immunanyagok vannak az anyatejben, és az édesanya teje pedig szinte szoptatásról szoptatásra azt a mennyiséget és minőséget állítja elő, amire az ő kisbabájának pontosan szüksége van.
2: Fotókiállítással tiszteleg Ratkó József életműve előtt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár. Az augusztus 4-én nyíló tárlaton Csutkai Csaba fotóművész felvételei láthatók, a Segítsd a királyt című dráma színpadi bemutatójának legemlékezetesebb pillanatait elevenítik fel. A program a Ratkó 90 emlékév része, írja nyiregyháza.hu. A tárlatot Jánosi Zoltán irodalomtörténész nyitja meg, a programon közreműködik Babosi László irodalomtörténész. A fotókiállítás augusztus 30-áig tekinthető majd meg díjmentesen a könyvtár nyitvatartási idejében. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, észak-nyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A délies szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Kocsi Ferike, igazítsa meg a szemegét.
5: Igen, tanár úr, kezdtetünk, én készültem.
4: Szálljon ki az orrából, ne gyúrjon megint fikagalacsin, mint minden fizikórán. Figyelj, most ide elhangzik az első kérdés. Készültünk, Eszter?
6: Mindenre fel vagyok készülve.
4: Nagyon jó. Miért helyezik el a boltok a friss zöldségeket és gyümölcsöket rögtön a bejáratnál? Mondok a opciókat, jó?
6: Szellőzöm.
7: Basszus, mind a kettőnél nálunk van. Ez most esetleg, hogy tényleg.
4: A friss zöldség és a gyümölcs rögtön a bejáratnál. Okay. Miért van a bejáratnál? Hogy az egészséges választás után később hajlamos legyél kevésbé egészséges ételeket is venni? B. Mivel az áruk romlanak, ezek az áruk romlanak meg a leghamarabb, itt a leggyorsabb az eladók számára a napi csere. C. Hogy a színes termékek látványával elvonják a figyelmet a bolt kevésbé esztetikus rakodási területeiről. Vagy D. Mivel a statisztikák szerint ezek a legdrágább cikkek, így egyből próbálják a legtöbbet eladni az elején.
6: Szerintem az van, hogy az elején még elhiszed magad. Tudod, amikor belépsz az üzletbe, aha, és akkor azt mondod, hogy ma jó döntéseket fog hozni, és azok szépen lassan elkopnak a végére.
7: Nem? Tehát így mondod? Van, és akkor később már ugye az egyebet akarod megvenni, nem fog zöldséget venni, tehát megveteted az elején.
4: Tehát azt mondod, hogy egészséges választásnál később hajlamos legyél kevésbé egészségeset választani.
7: Igen, meg kifűtöd az orrát, meg vagyunk, hát milyen egészségesen fogunk élni.
6: De szóval az A meg a B az együtt van, mert hogy emellett meg fontos az is, hogy hamar elkapkodják őket, mert hogy gyorsan megromlanak.
7: De miért az hátul ugyanúgy gyorsan megromlik, mondjuk, mint elől?
6: Attól függ, hogy milyen, mert ugye, ha olyan CBM vidéken van, ahol nincs légkond, akkor igen, ha viszont olyan, hogy tud bemész, és akkor átfúj rögtön.
4: Jó, tehát oké, azt mondjátok, hogy hajlamosabb legyél kevésbé egészséges ételeket venni. Utána megveszed a hangos ételeket. Jó. Miért játszanak gyakran lassan...
7: B.
4: Igen. Miért játszanak gyakran lassan tempójú zenét a szupermarketekben? Észrevettétek, hogy lassú tempójú zenét játszanak? Hogy a kellemes háttérzaj segítségével megnyugtassák a vásárlás során nyugössé váló kisgyerekeket, hogy lelassítsák a vásárlók léptét és több időt töltsenek a polcok között. Figyelj, milyen ravaszak. Mivel a jogszabályok alapján a lassabb tempójú zenék után kevesebb jogdíjat kell fizetni, vagy hogy stresszes műszakok alatt dolgozók számára egy nyugodtabb környezetet biztosítsanak.
6: Hát egyet kell értsek a D-vel.
4: A D-vel?
6: B.
4: Hogy lelassítsák a vásárlók léptését, és több időt töltsenek a polcok között. Tehát lassú zenét hallasz, lelassulsz, és lassabban vásárolsz.
6: Nincs kapkodás a túrorudiknál.
7: Eltingli-tanglizol.
6: Igen.
7: Ugye?
6: Na, még és jó érzés amúgy is, a csomó ember például oda megy pihenni a családja elől.
4: Rendben. B. Mi az elsődleges célja annak, hogy az alapvető élelmiszereket a bolt legbelső részébe teszik?
7: Mert azt alapvetésen meg akarod lenni.
4: Ugye, tehát átmész a zöldséggyümölcsön, az edényeken, a konzerveken, a stb., de hogy az alapvető élelmiszerek azok a legbelső részében vannak. Logisztika szempontjából sokkal könnyebb ezeket a termékeket hátulról behozni a raktárból, elkerüljék a bejárat körüli torlódást, az érzékenyek a fényre, ezért csak a leghátsó sötétben részén tárolják őket, vagy hogy a vásárlóknak végig kelljen menniük az egész üzleten, és impulzus vásárlásokat tegyenek.
7: Micsoda rohadékok, hogy ez hogy ki van találva?
4: Mennyire meg vagy
7: vezetve? Mert ugye lisztér elmész egész biztos, és közben leveszel innen ezt, onnan azt.
4: Lelassítanak a zenével, elrakják leghátra, hogy menjek. Aljaskodás zajlik itt, kérem szépen. Aljaskodás zajlik. Hirdetést átugorjuk?
7: Hát, nem akarom, de a drágot venni.
4: Miért alkalmazzák a boltok előszeretettel a kettőt fizet, hármat kap típusú akciókat az egyszerű árengedmény helyett?
6: Hogy figyelj el az összes mindeneket.
4: Tehát kettőt fizet, hármat kap, ez sok helyen látod, miért csinálják? Jogszabály szerint a termék ajándékozása nagyobb adókedvezmény biztosít. Vásárlókat nagyobb mennyiségű megvételre vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük van. Hogy a rendszerekben egyszerűbb lehessen adminisztrálni a mozgást, vagy mivel nagy kereskedelmi partnereik csak hármas egységekben hajlandók szállítani. Na?
6: Nem, ez is a B.
4: B. Hogy a vásárlókat nagyobb mennyiség megvételére vegyék rá, mint amennyire valójában szükségük lenne.
6: Lenken én is sose csinált ilyet, csak ennyit mondanék.
4: Aha. Tehát azt mondjátok, hogy a B.
7: Lenke néni még a kedvességével nyűgözte le azért a
6: Igen, meg az elfoglaltságával.
4: Miért teszik a drágább és ismertebb márkájú termékeket a polcok szemmagasságba, vagy a polcokon szemmagasságba?
6: Kiszúrj a szemedet.
4: Mivel a felmérések szerint az eladók is ezeket kedvelik, így a legkényelmesebb helyre pakolják őket, az árufeltöltőknek ne kell hajlolgatniuk, a drágább márkák csomagolása vonzóbb, és a bolt összképét szebbé teszi, mivel az emberek a legkönnyebben észrevehető termékeket veszik meg a leggyakrabban.
7: De.
4: Tehát alul van az olcsó fokrém, de ő berakja
7: szem... jó, így van, a drágábbat beteszi, ami szexi, szép csomagolású, hiszen alapvetően azért nyúlsz.
4: Ugye? És nem hajolsz már le az olcsó fokrémért.
6: Hát vagy az van, hogy azt akarják, az alacsony embereknek több pénzük maradjon.
4: Igen, ezt szeretik az alacsony embereket, sajnálják őket, igen. És azt mondják, hogy ne költsetek olyan sokat. Aha.
6: A magas embereknek plusz adókat kell fizetni.
4: Tessék, milyen pszichológia hatása van a megszokottnál nagyobb méretű bevásárlókocsiba, de durva.
6: Azt, hogy nem vettél még semmit, hogy egy csúró szar vagy.
4: Igen, sokkal tágasabb teret biztosítanak a családoknak. A gyerekek nyugodtabban viselik a bevásárlást. A nagyobb súly miatt a vásárlók nem tudnak rohanni, ami csökkenti a baleset kockázatát. Azt az érzést keltik a vásárlóban, hogy alig vettek valamit, és ösztönzik a további vásárlást, vagy a modern kerekeknek köszönhetően a méret ellenére is könnyen irányítják.
6: Cé!
4: Rohadt anyjukat,
7: de tényleg! De mekkora megvezetés!
4: Tehát növeli a kosárméretet, és nem érzed, hogy sok mindent vettél.
7: Nem lesz ez. Zseni. Sok, persze, még, még vegyünk, hát nézd meg, alig vettünk valamit.
4: Zseniális.
6: Hát még van zseni, még valami egyáltalán?
4: Hány ilyen pszichológiai trükköt vetnek be, de tényleg? Azt mondja, mi a pszichológiai magyarázata a 9-esre végződő áraknak, például amikor valamik 1990 forintba kerül 2000 helyett. Ugye?
6: Mert akkor azt érzed, kevesebbet költesz.
4: Agyunk balról jobbra dolgozza az információt, így az első számjegy maradj meg. Kártyás fizetés elterjedével csökkenti a kasszában tartó apró pénzmennyiségét, logisztika, vagy pedig egy régi kereskedelmi hagyomány.
7: Szerintem D.
4: Mivel ez egy olyan régi kereskedelmi hagyomány, ma már fogyasztóvédelmi szabályzás is megkövetel.
7: Bár igen? Az agy is jó ám, hogy ugye balról jobbra olvasol, tehát hogy nem a kettes ugrik be, hanem az 1900, az csak 1000-be kerül.
4: Szerintem A. Szerintem ez az agyad így működik. Elolvasod, hogy 1009, már mindegy, hogy nem kettes, hanem kevesebbel kezdődik, igen, tehát úgy, tehát de egy forint van közte, igen. De az agyad nagyobbnak érzékeli a különbséget, valószínűleg ez van.
7: Ez tényleg ez a béka mondja mindig, hát de csak egy ezeres, de mondom nem, az 2000.
4: De igen, 999, az nincs egy ezeres, de egy forint hiányzik az ezerhez. Ja.
7: Áttesszük.
4: Miért helyezik a színes cukorkákat és rágógumikat a kasszák közvetlen közelébe?
7: De utálom.
4: Na tessék!
6: Mert addigra megbüdösödik a pofád.
4: Igen. Azután ott lesz a lehelletlen, aztán ott veszel egy TikTokot, meg egy rágógumit, és akkor már finom leszel.
6: Most már átjöttél a retkeken. Már megesett a kenyeret, meg a fogkrémet, de azt nem tudod használni, és akkor azt mondják, na akkor eddig
4: tényleg? Miért van mindig a rágó? Most ha ne nézzünk a falra. Miért van mindig a rágót a kasszánál?
6: Szerintem azért van, mert ugye addigra nagy dolgokat felpakoltad a szalag, és olyan kis apróságot még könnyen úgy el tudsz fogadni. Hogy
4: mert lekapdosod, ott van idő.
6: Önjutalmazás, mert azon adod a dopamin
7: magadnak. Meg ha gyerekkel vagy, ott van a onnan már nem tudsz menekülni, mert a sorok között tudod azt mondani a gyerekednek, hogy gyere, kicsim, ott van a kenyér, azért megyünk.
6: Ne álljál meg. Régen a cigit is ott tartottál, csak mondom.
4: Megállsz a kasszához, és odarakják direkt a gyerekeknek a csokikat, cukort, a gumicukor, mert ott már a mamát nyúzza. Aha.
7: És ott a mama nem tud elmenekülni, hiszen ki kell várni a sorát a kasszánál.
6: Jégkrém, üdítő és cigi, ezek is ott voltak annó.
4: Tehát azt mondod, hogy ha kihasználják a várakozás közbeni fáradtságot, és impulzus vásárlókra serkentsenek, egyébként én is ott kezdek el nézelődni, mikor állok ott a sorba, és nem történik semmi.
8: Ne legyünk naívak, jó? Jó reggelt, sziasztok! Tehát igen? A lopás miatt vannak ott.
4: Szeretem vannak. Azért szarkavarok miatt rohad a világ, jó, ha
8: megtanulják. Azért vannak ott, mert annyira picik, hogy hopp, egyszer csak eltűnt egy 3 orbit rágó a zsebbe.
4: Ez is lehet, ezért teszik oda a drága, amik ilyen zsilletborotvákat oda előre, mert azért 4000 forint egy pici. De valószínűleg az is, hogy ott áldogálok, elfáradtam, és ott még beküldik nekem az impulzus, hogy még valami édesség. És mindig édes dolgok vannak. Mentolos, cukor, csoki.
6: Nem lopják a rágót, Anna. Nem. Mert az olcsó dolgot minek veszed el?
8: Kérdezzük, rögtön hívok embert, aki
7: ott lopja. Lop.
4: Itt van Tibi, ha egy drágot loptál már, Tibi.
6: Nem vagyok hülyéket, a drága cuccokat kell lopni, az olcsókat. Tehát mennyi orbitot kell ellopni egy öblítővel szembe?
7: De az öblítőt nem tud ellopni, mert nagy.
4: De például a kasszához a pengéket azért teszik.
6: Nem tudom ellopni.
8: Így van, pontosan.
4: A pengét, a borotva pengét, nekem elmondta
8: valaki. Elemeket is azért teszik, drága.
4: Régen oda tették a Kodak filmeket is előre, tudod, hogy azt lássák, hogy azt kiveszi. Oké, de itt a lopás apró izéje nincs benn, tehát itt nézzük meg azt, hogy kihasználják a vásárlás közbeni fáradtságot, és impulzis vásárlók vagyunk, akkor legyen ez, jelöljük ezt. Mi a célja annak, hogy sok nagy eruházban nincsenek ablakok és fali órák? Ha-ha!
6: Hogy ne érezd az időmúlását.
4: Ezt csinálják Vegasban és a kaszinóban, nem tudod, hogy éjjel 2 van majd nappal.
7: És akkor többet töltesz
4: benne? Hát nem tud, elveszed az időérzékelet. Többet vagy bent, nincs este érzékelésed, nincs napérzékelésed, nincs természetes fény a kaszinókban, nincs óra a kaszinóban nagyon. Nem tudod, hogy mennyi az idő, teljesen elveszed az orientációdat, és nem tudod, hogy 1 órát voltál bent, vagy 3-at.
7: Nem nézel rá a kezed?
4: Hát nem, annyira benne vagy, és nem mész el lefeküdni, mert éjjel 2-kor ugyanolyan mesterséges fény van bent. Nincsen benne nagyon természetes fény.
6: Van olyan ember közöttünk, aki hetek óta benn bolyong egy Tesco-ban?
4: Hogy a vásárlók elveszítsék az időérzéküket, hogy a modern klímaberendezésségétségvel csökkentsék a fűtés, beáramló erős fény rövid idő alatt kifakítaná a csomagolásokat, vagy hogy maximalizálják a falfelületet. Tessék?
7: Mondjuk ez se rossz, a D se rossz, de akkor én hiszek neked, Vegas után A.
4: Elveszítsük az időérzéket, és ne siessünk a távozásra. Ezért nincs ott óra. De egyébként tényleg nincs fali óra a hiperekbe. Meg ablak sincs nagyon basszus.
6: Érted, mi a hentes pultra? Hogy a hentes pult mögött van óra. Just saying.
4: A hentes pult mögött van óra, igen? Szoktál órát látni? Nem
6: szoktál. Hentes szoktam látni.
4: Miért teszik a kifejezetten gyerekeknek szóló édességeket és gabonapelyeket az alsó polcra?
7: Ezt most már én tudom, most már tudjuk.
4: Rajtatok, azt már tudjuk.
6: Akkor ott vergődnek a földön, már csak ki kell nyúlni érte.
4: Igen. Hogy pontosan a gyerek szemmagasságában legyen, és ő kérje a szülőtől, hogy a felnőtteknek le kelljen hajolni, ami tudatalatt is lelassítja a teljes vásárlási folyamatot, nyilván hülyeség. Az alacsonyabb polcokról véletlenül leesve kisebb eséllyel sérül meg a termékcsomagolása. Persze.
7: B.
4: Hogy a gyereket, így manipulálják a gyereket. Na most nézd meg. Milyen trükköket alkalmaznék néha a padlóburkolattal és a drágább részeknél? Tehát hogy változik a drágább részeknél a padlóburkolat? Na, Ez izgi például.
6: Én erre emlékszem, az van, hogy mindenhol ez a linoleumszerűség van, és a drágább részeknél pedig fapadló szoktak lerakni, olyat, mint ami a...
7: Persze, Karolai Málvány van Nyíregyházán a izénél a drága terméknél.
6: Mi? Nem tudom, hogy hol élsz, Feri, nem tudom, hogy milyen körülmények között éltek ti itt, ahol ott éltek a Pocsolya mellett.
7: Ez nyugat, nem tudom, ez hogy már nyugat
6: Európa. Ott a mocsáros részeken mi a szituáció, de mi nálunk megengedhetjük magunknak.
4: Figyelj, mondom az opciókat. Szándékosan csúszó felületeket alakítanak a vásárló óvatosabban haladjon, tehát lassabban. Kisebb csempéket használnak, hogy a kocsi gyorsan kattogjon és a vásárló lelassítson. Sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolatokat választanak, amelyek növelik a termékek bevélt luxus értéket, vagy puha padlószőnyeget fektetnek le a kövezet helyett, hogy a vásárlók otthonosan érezzék magukat. Na?
8: Hát,
6: melyik a legprémiumabb érzés?
4: Szerintem a sötétebb, elegánsabb árnyalatú burkolat van, amelyvel növelik a termékek luxus értékét. Én erre tenném.
7: De az is jó egyébként, a kattogás is.
4: A kattogás?
7: Igen, hogy lelassítasz, hogy úristen, de gyorsan megyek, mert ott elkezd másképp kattogni.
6: De hogy is, én felbosszantanám magam tőle.
4: Mert puha padlószőnyeget azért én nem nagyon látok hiperbe. De a kisebb cseppe kattogás, igen, legyen a B.
7: Nem, az legyen, ez csak egy felvetés volt.
4: Sötétebb árnyalatú burkolat. Luxiznak.
6: Amire kifejezetten emlékszem, hogy bizonyos hipermarketeknek a bor szekciójánál fapadló van. De, hogy van ez a boros...
4: Na de miért? Az is az elegáns, hogy fapadló, igen, bort igen. Veszel, megjön a hangulatod, otthon érzed magad. Jó, megjelöltük. Gruen effektus, miről szól? Befejezve gyorsan, de Gruen effektus. Gyakran megfigyelhető a bevásárlóközpontokban. Hatalmas akciók, láttán a vásárló hirtelen rendkívül versengővé válik. Mesterséges illatokkal próbálják befolyásolni a vásárló készségérzetét. Zegzugos elrendezés miatt elveszted a fonalat, vagy amikor udvarias kiszolgálás hatására több felesleges dolgot veszel.
7: Az ha? Biztos nem.
6: Figyelj,
7: az biztos nem. Ez
6: amikor átrendezik a helyet, az egy olyan, a Tom üvölteni tudni.
7: Tudom. De az is tudod, miért van, hogy keresgéljék.
6: Nem, tudom, de amúgy ezzel csak elveszítik a szimpátiámat. Azok a helyek, a régi jó dolgok, azokban
7: nem marad semmi.
6: Igen, és tudod, sokkal többre becsülöm azt, amikor valaki kiszámítható, mint amikor ezt a
4: nem tudom megszokni az új Decathlon elrendezést. Ki vagyok tőle, érted? Szerettem bolyongani, tudtam az útvonalakat, rendezték, meg vagyok halva a D betűs áruházba. Szerintem... Nem találok ki, és nem találok be oda, ahova szeretnék. Jó. Mindent átrendeztek.
6: Polgári engedetlenség, ez az, amire szükséged van most, azt össze kell fogjunk, és együttesen rendezzük vissza a Decathlonokat.
4: Igen, mert számoljuk meg őket, és rendezzük vissza őket.
6: Na, oda megyünk, 30-an, fél órát végzünk.
4: Tényleg megcsináljuk. Szóval akkor azt mondjuk, hogy a zegzugos elrendezés, legyen a zegzugos elrendezés. Aha. Ahogy összezavarjanak téged. Tehát ez van az IKEA-ban is, a svédeknél is ez van. Figyelj, ha én oda néha bekeveredek, én olyan hülyén bolyongok, hogy én azt se tudom, hol vagyok. Csak követem a terhes nőket, akiknek van egy 100 darabos IKEA mécses a kezükbe, és bízom el, hogy hamarosan szülnek.
7: Ki,
4: tehát ők
7: vasszak
4: ki fognak jutni egyszer a piac térről, vagy valahol, mert meg kell, hogy szülje azt a gyereket, ami benn van a hasába.
6: Én azt láttam, hogy aki nagy bajban van, arra felülről lenyúlnak. Tehát azon kinyitják a tetőt, és akkor így lenyúlnak egy hatalmas kézzel, és kiszedik
4: őket.
6: Igen. A másik, ami az IKEA-ban ugye mindig egy ilyen téma volt, hogy folyton beszállnak a kiállított vécékbe, és tudjátok, hogy nem tudom őket hibáztatni. Figyelj,
4: tudod,
6: nem tudom
4: mi van?
6: Őket
4: én is,
6: hibáztatni.
4: Én is oda fogok legközelebb. Ha még tehát, egyszer eltérek a piac térre, megteszem.
6: Tehát figyelj, vagy, tehát akárhol vagy, legalább 2 kilométerre WC.
4: De tényleg?
6: Nincs olyan, hogy azt mondod, hogy jöjj csak egy példa, hanem az van, hogy van egy kicsekkolási pontok, de az 5-ször ott kell lennie az IKEA-ban, hogy megismerj.
7: Hogy van az átjáró. Ezt mondja még, hogy az átjáró. Igen, mondom, nincs átjáró.
4: De ha az átjáróba vész és véletlenül elnézel, az megint kész. Ugyanoda kerülsz ki, ahova be kell.
6: A metróban vagy Újpesten.
4: És nem tudsz kijönni, és hiába követed a nyilat, soha büdös érdemű jössz ki, ezért embereket kell követni, már rájöttem, akik nagyon gyorsan mennek, mert azok kivezetnek. Felejtsd el, hogy onnan magadtól kitalálsz. Gruen effektus ide vagy oda. Na itt a te kérdésed, tessék. Miért használnak gyakran pirossal vagy melegebb tónusú világítást a hús részlegen? Na?
6: Hogy ne látszódjon, amikor kék lesz a hús.
7: Vagy zöld.
4: UV-lámpa baktérium szaporodásgátlás, egészség érdekében a dolgozóknak, speciális vidás enyhe hőt sugároz, megvédi a friss árut, vagy a húsok frissebbnek, szaftosabbnak, étvágygerjesztőbbnek tűnjenek. Azt a mindenségét neki, hogy nem friss a hús, rárakja a vörösfényt, és megvagyunk?
6: Igen.
4: Miért lejt gyakran a bevásárlókocsik alja enyhén hátrafelé a tolókar irányába? Tényleg így van?
6: Hát, hogy ne az elejét terheld, hanem a hátulját.
4: Nem. Szerintem azért, hogy összeöntse alulra, és ne emelkedjen a szint. Érted? Tehát azért van benne a lejtés.
7: Még mindig nem érzed, hogy sokat vettél.
4: Ha egyenes lenne az alja, elkezded rápakolni, sokat veszel, viszont belejtetik feléd.
7: És ott szépen a lukba megül.
4: És a lukba megül a cucc, és ezért kevesebbnek tűnik. Hátra csúszanak, kocsi eleje üre

0: A parkolóban ülnek, és nézik, amit csinálsz, és abból vonják le a következtetéseiket.
1: Vétek, ez a teszt soha nem ér véget. 3-4-9, itt vagyunk. Következő kérdés. Hány kérdést tettem már föl? Tessék. Mi a cél az úgynevezett kereszt merchandise-nak, például amikor a sörök mellé közvetlenül chipset tesznek? Júj, de jó, szemét dolog. Raktároptimalizálás nem, nagy kereskedelmi beszállítók nem, logikusan kapcsolódó, de eredetileg nem tervezett plusz termék is a kosárba legyen.
2: Anya, veszek két sört, meg két chipset. És már benne is van.
1: Miért teszek gyakran egy nagyon drága prémium terméket közvetlenül a közepes árfekrésű eladni kívánt termék mellé? Na, tehát van egy drága
0: hogy
1: terméket.
0: Racionalizáld a döntésedet, hogy azt tudom mondani, hogy végülis nincs szükségem egyikre sem, de ez ugye sokkal olcsóbb, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nem követtem el hibát.
1: Na de várjál, a drágát beraknak is egy prémiumot egy olcsóbb, mert akkor az olcsóbbér nyúlsz. Várjál,
2: hát de nem akartál nyúlni, érte. Nem, tehát nem nyúlni, volt benne, hanem azt mondod, hogy van egy csoki, vagy egy nem tudom mi, 5000 ér, meg van 2000 ér.
1: És te nem akartad a 2000-est megvenni.
2: Nem akartad, de megveszed, mert úr, oda nézzél, milyen olcsó anya. Hát az 5000-be kerül, ez meg 2000.
1: Betoljok, tehát berakja a drágát. Oda berakja az olcsót, én eltolom a kosaram, és azt mondom, nézd már, anya, csoki 2000 ér.
2: És már teszed is be.
1: Jaj, apácska, ez csoki 5000 ér. Vigyük a csokit, de nem akartunk csokit venni, de csak 2000.
2: És kész, meggyőztél.
1: Na figyelj, következő, még egy. Miért tervezik a legtöbb szupermarketet úgy, hogy a bejárat a jobb oldalon van, és az óramutató járásával ellentétesen kelljen haladni? Egyébként tényleg egy csomó helyen, hogy bejárat jobb oldalon van. Aldi, Lidl, Aldi, egy csomó helyen a jobb oldalon mész be, és fordítva kezded el a kört.
0: Hogy ne zavarják össze a bioritmusodat?
1: A biztonsági kamerák így tudják a legkevesebb holtérrel követni a tolvajokat.
2: Nyilván,
1: igen. A vásárlók egyirányú áramlásba kerüljenek, lecsökkentik a kocsik ütközés veszélyét, persze, de hülyeség. Hűtőrendszerek és gépészeti hálózatok képítése a baloldali fel, akkor a legköltséghatékonyabb.
2: Baromság.
1: Vagy mert az emberek többsége jobbkezes, így kényelmesebb nekik balról jobbra pásztázni és jobb kézzel levenni az árut.
2: Igen.
1: Betoljok. Hát én balkezes vagyok, ezért igen, nem találok semmit.
0: Az egészet.
1: Ezért bolyongok ott hülyén, érted, és nem tudok oda nyúlni. Mert akkor jobb kezes vagy, és jobb kézzel veszed le az árut.
2: Mész, tolod, oda nézel, leveszed. Mész, tolod, oda nézel, leveszed. És már végig is vásároltál mindent.
1: 146. kérdés. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondolafejek?
0: Tessék?
2: Gondol a fej.
1: Micsoda? Gondol a fej.
2: Gondol a fej.
1: Értem. Miért olyan értékesek a beszállítók számára a sorok végén található polcok az úgynevezett gondol
0: a fejek? Azt látják meg a legjobb, hamarabb, és ha arra ráteszed a kis termékedet, akkor ezt egyből kiszúrják.
1: Várjál, mi de az miért? A gondol a fej, Feri?
2: Hát itt van a sor. A jobb oldal, a bal oldal, a végig tudsz menni, a gondol a fej az a legvége, ami lezárja a sort.
1: Ja, ez a lekerekített,
2: igen,
1: ilyen
2: kicsit
1: kupak,
2: lekerekített,
1: mint a 22 plusz kupak.
0: Igen, csak hát ez 44 méter plusz kupak.
2: Tiédről, igen, 44 plusz kupak.
1: 44 plusz kupak, tehát ez a gondolafej. Na tessék, de mondd az elméletedet, hogy?
0: Hogy arra kirakod azt, hogy húskonzerv, csak ahogy mit szeretjük, és akkor azt mondják, hogy hú, ez az a húskonzerv, vagy mi szeretjük.
1: De ott nem konzerv van, ott nem konzerv van.
2: Az egy kiemelt ajánlat a számodra, mert oda mit tesznek, az biztos, hogy meglátod, mert meg kell kerülni az egészet, de biztos, hogy megnézed, és én ott picit mindig azt érzem, hogy az valami, az nekem nagyon kell, az egy prémium. Érted? Az etetőhely.
1: Anna azt mondja, nem, igen, Anna, mi a tipp?
3: Fordulnod
2: meg kell kerülnöd.
3: Igen, de az egy manővert igényel, és sokkal figyelmesebb vagy. És ezáltal te jobban fókuszálsz, ezt most betippelem, azokra a dolgokra.
2: De egyébként igen, benne van, hogy a sima pult mellett végig sétálsz.
1: Ott a válaszod, jól mondod, a B-re ezt mondja, jól mondod. Legkiemeltebb helyek, ahol a vásárlók a sorok közötti váltáskor a legkönnyebben veszik észre a termékeket.
3: Nem néztem meg, esküszöm.
1: Ázágyárdul. Tessék, látványpékség miért a bejárat közelében van? Ezt ugye tudjuk, mert az illatok, hogy éhes legyél, és akkor...
3: Csak beugrasz,
1: így van.
0: Meg így be tudom menni a harkályok, sirályok.
1: A friss pékáró illata beindítja a nyálválasztást, és az éhes vásárló hajlamosabb sokkal többet költeni. Tehát éhessé tesztek az illattal, neuromarketingelnek egy kicsit, az idegrendszeredre hatnak.
0: Glutén érzékenységet azonnal elmúlik.
1: És utána éhesen kezdesz el hülyén bolyongani, mert még utána eltévesztenek a piac téren.
2: És még vásárolsz, hiszen éhes vagy. Az a jó.
1: Milyen pszichológiai hatása van annak, ha a pénztárhoz vezető sorokat szándékosan szűkre és akadályokkal telire tervezik? Tényleg így van. Mész a pénztárhoz, és szűkülnek a sorok.
0: Azért, hogyha túlvásároltad magad, kellemetlenül érez magad.
1: Igen, ha túl sok minden van a kosárodban, nagyon szorongjál.
2: Ott van. Na? Fizikailag megnehezítik, hogy a vásárló meggondolja magát, és megforduljon, és visszavigyen
1: tehát
2: valamit.
1: Ezért szűkítik be a pénztáraknál a rész, van. Hogyha valami olyat vettél, ne vidd vissza. Hát velünk, ezért szoktam velünk, én lerakni alulra, általában bele, nem csak neki. Velünk
0: fogtak, mert én oda szoktam adni a pult, hogy a pénztárosok, hogy ne rúgj, ezt nem kérem.
1: Én egy csomó mindent rakok ki, úgyhogy vagy kérj, jó, ezt miért vettem? De ez hogy kerül a kosárba? Ott
0: hogy kerülök ide,

0: ki maga?
1: Igen. Hogy kerül ez? Hogy kerül ez ide? Ez a, nem tudom mi a kosaram, most azonnal kipakolom. Szóval, hogy ne menjünk vissza.
2: Igen,
1: C. Ne menjünk vissza. Soha bűnös
2: életre. Na itt a vége, nyom meg. Most érték.
1: Ott van. Ez a 19 helyes válasz. Mit rontottunk el? Csak azt rontottuk el, hogy milyen trükköt alkalmaznak néha a padló burkolata legdrágább részeknél. Ott az a jó válasz, hogy kisebb csempéket köszi használnak, hogy a kocsi gyorsabban kattogjon, és a vásárló lassítson. Zseni vagy, ez a te válaszod volt.
0: Ennyi, ilyen pipián erő, csak te tudsz gondolkodni.
2: Gyerekek, nem, az alkoholos fultál, én vagyok otthon.
1: Sokat hallott a kattognak kocsi gyerekek.
0: Megint csapágyos ez a szar, várjál, csak
2: menjünk csak lassabban.
1: Menjünk csak lassabban. Na, csak az a borocskát, az a kis fröccsöcskét ide Ferikinek a kosarába.
0: Idegállapotba kerültem. Mi az konyak?
1: Tehát akkor ő azt mondja, hogy hallod a kocsi kattogását, és ezért lassítasz, és ezért drágább bort és viszkit veszel. Hát azt a mindenit neki, debe vagyunk.
0: De
1: itten aztán marketingelve.
0: Az előbb kitaláltunk, hogy lehet, hogy az van, hogy idegesítővé válik a környezet, és azért könnyebben nyúlsz a pia után.
1: Legalább tudjuk a válaszokat, de ugyanúgy meg vagyunk vezetve, úgyhogy teljesen mindegy.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik a NAV ügyfelfogadása augusztusban. Elindult a Parlagfőért Virág akció. A régi kor rézeivel ismerkedhettek. Demeter Dia vagyok. Változik a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfelfogadása augusztusban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Adó és Vámigazgatóság arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi központi ügyfélszolgálaton a munkanap áthelyezés miatt változik a nyitvatartás. Augusztus 7-én és 8-án reggel 8:30 és 11:30 között, augusztus 12-én 8:30-től délután 2-ig fogadják az ügyfeleket. Augusztus 20-án és 21-én az iroda zárva tart. A hónap többi napján a megszokottak szerint lesz ügyfelfogadás. A vármegye többi NAV ügyfélszolgálatának nyitvatartása az adóhivatal honlapján érhető el. Felhívják emellett a figyelmet, hogy elektronikusan is számos ügy intézhető. Hétfőn elindult a Parlagfőért Virágváros szépítő akció. A Nyírvévé és az önkormányzat közös kezdeményezése augusztus 7-ig tart. Eddig adhatják le a városlakók a gyökeresen kihúzott parlagfüvet a város üzemeltető Tűzér utcai telephelyén. A gyomnövényért cserébe utalmányt kaphatnak. A nyiregyháza.hu azt írja, tavaly közel 140 ezer tő parlagfüvet adtak le a lakók. A társaság azt reméli, hogy idén is sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez. A Balaton-Magyaród híd végpusztán talált bronzkori epertortáról is hallhattak a régészeti gasztronómiai fesztiválra látogatók a Sóstói Múzeum faluban. Az édesszájúak Priskin Anna régész archeócukrászati előadásán fedezhették fel a régmúlt korok desszertjeit és édességeit.
2: Rengeteg leletanyag áll rendelkezésünkre a régészet különböző korszakaiból, ez lehet akár 5-6000 éves lelet is, illetve hogyha a középkori, késő középkorig kibővítjük ezt az időskálát, akkor néhány száz éves adatok is vannak. Alapvetően botanikai adatok alapján tudunk rekonstruálni egykori ételeket, és ezen belül akár süteményeket vagy édességeket is, tehát a régészeti ásatásokon előkerült magvak, gabonák, fűszernövények alapján.
1: A híreink végén pedig időjárás. Többnyire derült napos időre számíthatunk, majd csupán az északi, észak-nyugati ország részen lehet némi felhő az égen, számottevő csapadék azonban itt sem várható. A délies szél is többnyire mérsékelt marad, itt Nyíregyháza térségében 37-38 fok várható, holnap is folytatódik a kánikula, sőt fokozódik majd a hőség. A szinte zavartalan napsütésben a 40 fok körüli csúcsokat is megközelítjük, éjszaka 18-22 fokos minimumok várnak ránk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Nav ellenőrzés. Ez ugye elő szokott fordulni, hogy megjelennek boltokban, megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor Esztike, Mati mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csinálj.
6: Tönnöd kell, úgyis igen. Ja.
5: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az 5. napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát
6: egymás után. Tehát, hogy ne csinálj.
5: Eskü, hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál a izé, a bot tulajdonos hátra dől, hogy mindent levezult. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa. És akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
7: A kifárasztásra mennek.
6: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
5: Megyünk egyet.
6: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni. Elmondom
5: baj.
6: Neked.
5: De baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
6: jó, a kaja, az hozzád járnak
5: ez lehet.
6: És ez nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híre megy, hogy nagyon jó tettünk.
5: De várjál, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a 6. kerületet, vagy 5., 11., tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
7: És már ismeritek az egész
6: tábort. Várjál, de
7: visszajárnak.
6: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
5: Felmutatja az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
6: Mennyi idő alatt csinálok én egy NAV-os igazolvány? Tehát, hogy ti utána jártok annak egyébként?
5: Nem, mit jársz utána?
7: Hát ez egy...
5: Előveszel.
6: Fölteszel legalább két keresztkérdés, vagy a pincér? Tehát hányan járhatnak oda?
7: De attól még kifizeti.
6: Oké, hogy... Igen, mondjuk a hamis NAV-os igazolványal neki nem éri meg, meg ki kell fizetnie.
7: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel jártak oda.
6: És hozzá. Piáztak.
7: Piáztak, ettek, ezt, azt. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha ott fogyasztod, és akkor egyszer csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
6: Ja, ez mekkora egy rohadékság, és akkor az elviteresen más áfa van, mert azt nem ott tette meg, nem ülte le, elvitte, csak dobozba kérte.
7: Igen. Voltak ilyen igazi gyanyáskodások.
6: De akkor ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
5: jó, már most mondom.
6: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán. Értem én.
5: Jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
7: Ott nagyot kaszáltok.
5: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12:30-ra jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják a
6: hiszet. Igen, nem foglalnak már pusztasztal.
5: Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
6: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnéznek egy éttermet.
7: Egészségetekre sem.
6: Egészségetekre. Örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsül is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
7: Egy kicsit
6: tehát,
7: mi is.
6: Ingyen élés, ne továbbja.
7: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
6: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Igen, tehát ezt mi finanszírozzuk.
5: Visszatérítés akkor. Érted?
7: Hát igen.
6: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
7: A te pénzedet a Ferinél költ.
6: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Ferinél, de már leellenőriztük, ne, és nem ad számlát, nem baj, jó akarja.
7: De végigettük már az étlapot is.
6: De jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
5: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfelejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le. Mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott
7: az igazolványom.
6: Az öreg profi, az öreg Al Capone, mennyire profi.
7: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
6: Mennyire profi.
5: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
7: Gyanús mondja, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
6: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
7: Nincs
6: tehát,
7: az
6: hogy
7: a
6: legjobb.
7: Nincs az a pénz, amiért elmennék NAV-osnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
5: Végzi a munkáját.
7: Végzi a munkáját, na, értem.
6: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us-t le is adhatnánk tényleg.
5: Emlékszem,
6: a csaj ő vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhest játszott, nőgyógyászati szülésre ment, esküvőn a fotós lebuktatták, tükrözésre ment, nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyan helyre, amit még egyszer sem ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyen élés. Simá hozzájárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
5: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizzünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten 2-szer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod-e a papírt, vagy nem adod a papírt.
7: Fotozzák a költségvetéseket.
5: Jó, de a taxisból is van egy csomó.
6: Aha. Igen.
5: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
6: Igen. Nálunk az a habzó szájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
5: hát,
6: a zenekar...
5: Műesküvőt csináltak, arra emlékszel?
6: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Ferinél kajánlál, mint egy főzelékfalóban. Hát,
5: jó az
7: nem
5: is.
7: Rossz az, hallok.
6: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a felé.
5: Gyertek!
6: Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó, jó a kaja.
5: Nem és... örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
6: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzeti étteremtésta, igen. Két napja beállt, boxedzésre, a Navosa végén felfedte magát, írja Viktor.
7: Ne őríts!
5: Lenyomta az egyórás edzést?
6: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát, na. Szóval, hogy ja. Nyilván mennyi, 5000 odaadod, az kész, tehát ki ad erről számlát.
7: És egyébként a Navosok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
6: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet. 12:30-kor mekkora rázza ezt a felét kajára.
7: És elmegy
6: még egy magánurológiát, megcsinált egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán maguknak osztják
7: be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete
6: vöröse. Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a Navos bennmaradt, amíg a nőt hátulról, hát megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én? Jó, hajolj,
5: te kezdte.
6: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostatamasszást. És kiderült, hogy Navosok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbél tükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem áll.
7: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is. Nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy
6: nem buktattál elég értelmest irány az urológia. Csinálj egy Navos menüt. Jó ötlet.
5: Csinálj
6: tisztelt Navosok. Mákos guba.
7: Napi ajánlatunk.
6: Csak egy 15 naposok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves. Navos igazolvány.
7: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy hogy ne telepedjenek
6: tele. Igen. Nagyon ja. Jó. Volt Navos, aki tetováltatott, arra emlékeztek? Elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek Ica, csak azért...
7: Szeretlek Nav.
6: Szeretlek, I love you Nav, csak azért felrakta.
5: A csaj mesélte a mesztelen jogát is.
6: A mesztelen jogára is elmentek.
5: Volt.
6: Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhol elmennek.
7: De ez születni kell. Tehát, hogy van,
6: kicsit rohadéknak kell lenni.
7: Ehhez kell egy lelkület.
6: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált,
7: vére szájú volt. Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
6: Igen. Tényleg a Navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
5: Navi.
7: Na jó.
6: Tomi írta nekünk, Navi ajánlat.
5: Ú, de jó vagy.
6: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
5: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis gulyás.
6: Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen. Navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
5: Igen,
6: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve hát fizeti, mi fizetjük.
5: Igen.
6: Nektek, hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
8: A vége ne bukta legyen.
6: Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, legváros bukta. Pici hurka, kis halászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
7: Navraforgó olajban
6: kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
7: Navancslé.
6: Jó, navancslé, navraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizet?
5: Igen, persze,
6: ők fizetnek. Igen.
5: Ja.
7: Nyugtával dicsért a navot.
6: Navi palacsintázója. Navi igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára, a navi palacsintázóját, az nagyon jó. Azt a mindenségét neki. Rossz lágyokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek a rossz lányokhoz is, igen.
5: Nekik van nyugtájuk?
7: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
5: Hát de hogy, az hogy jelented be?
7: Úgy, hogy van egy ilyen...
5: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
7: De nem, de valamilyen...
5: Szolgáltatás
7: címszó alatt lehet elvileg.
6: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Mi fújtuk az orrát.
6: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál, kiperi, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
7: És esetleg egy kis rablóhúst.
6: De jó, hamis gulyás rablóhús.
5: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
7: Egy jó navokádó saláta.
6: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
7: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
6: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús, számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na, oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is nektek.
5: Igen, ha jöttök, bátran.
6: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek, nem ám itt csóroskodunk.
5: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
6: Menüznek. Csak. Mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
5: Na, azaz.
6: Megérted. Kacsát rozért.
7: A legdrágább pesgőből rendeljetek
6: meg. Akkor már csapjanak oda.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streamelt most csak a Sky Showtime-on.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
9: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
9: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
11: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1! Az 50.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Hát kimondani is durva, de augusztus első hétvégéjében vagyunk. Egy hónap van már csak a nyárból, úgyhogy adjunk bele apait, anyait. Mi a Rádió Egy adjuk hozzá szuper jó zenéket, mutatom a heti sereghajtókat. Ugye 50. helyen játszottam Teddy Swims-től a The Door-t, 49. ugyancsak tőle a Lose Control. Negyvennyolcadik, Joe Corito Galantis-tól, a Stay a Little Longer. 47. lett David Guetta-tól és a YRepublic-tól az I Don't Wanna Wait. 46. Blondish és a Never Walk Alone.

Eva Max és a Whatever. Charles Felix Jan, Walk

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50, a 35.

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: A Golden Summer Loitól, aki mindig is emlékezni fog ezekre az évekre, mert nagyot mennek a zenéi Európában. A Get Lucky után ez a dala, az új zenéje is nagyon-nagyon hamar lett siker. Egy igazi nyári himnusz arról az érzésről, amikor egyetlen nyár örök emlékké válik. A napsütés, a szabadság, a szerelem, a barátok együtt adják ugye azt az élményt, amit mindenki szeretne újra átélni. Golden Summer, 40-ből lett 32-dik a Top 50-ben.
2: Hey Hungary, it's Loy
3: and David Quintus
2: and this is our

az európai, az amerikai és az angol slágerlisták legjobbjait egyetlen műsorban. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 31.

0: Joker, it be alright, 28. Lady Gaga, Dead Dance, 27.
1: Rádió egy top 50, a 26.
0: A Hug Yourself,

0: Hugo, Sonic és az It Feels So Good. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 folytatásában a 23. helyen Kashmir érkezik és a Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüsz.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, a Top 50 szól, én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek, a Drakulát hozom most, a Tame Impala dalát, amit február környékén kapott fel a TikTok és a YouTube, a pszichedelikus rockot játszó egyszemélyes produkció, a Tame Impala és az énekesnő Jenny óriási sikert könyvelhettek el vele, de csak pár napja volt, hogy először adták elő együtt, élőben, Bostonban, Tame Impala koncerten. A TikTokon egyébként már közel 1,5 millió videó készült ezzel a zenével.

0: itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Lady Gaga-t és az Abrakadabrát a 20. helyen a Fastboy követi. Good Life.
1: Rádió 1 Top 50. A 19.
0: Save Me Tonight, David Guettával, és azzal a Jennifer Lopezzel folytatom, aki azzal kábítja most az újságírókat, hogy ő egy pasiban nem azt nézi, hogy mennyire gazdag, nincs szüksége a férfi vagyonára. Számára az a lényeg, hogy a férfi figyelmes legyen. Szóval nem egy óra, nem egy autó, nem a magánrepülőt csábítja el J-Lo-t, hanem az, hogy az úriember reggel beágyazzon, elmosogasson helyette, ha fáradt. Neki ez a szexi. Jó, hát J-Lo esetében ezt akkor inkább most engedjük is el. Ő tündököljön a színpadon, és énekeljen inkább nekünk ilyen szuper dalok.

Mixben a 17. pozíción. 16. Ray, akit újabb díjátadóra jelöltek pár napja Angliában, Mercury díjra, ami bár zenei elismerés nincs köze Freddie Mercury munkásságához. Egy régi angol telekommunikációs vállalat, a Mercury Communications hozta létre. Ők voltak az első szponzor, és az eredeti névadó neve végül is aztán megmaradt. Gyakran a Grammy brit megfelelőjeként hivatkoznak rá. A cél pedig nem a legnagyobb slágerek, vagy a legtöbbet eladott album és előadó díjazása, hanem itt a zenei teljesítményt ismerik el, a kreativitást, az innovációt, és

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 14.

0: Szemfeldnek, Rehabnek és annak a Swiss Disco-nak köszönhető, akik imádják ötvözni a nosztalgiát a modern hangzással. A két srác, Dan és Nikos, azt nyilatkozta egyszer, hogy a céljuk olyan zenét csinálni, amit mindenki ismer, de úgy, ahogy még soha nem hallották. Ez egyébként a korábbi mashupjaikra is igaz, és az ilyen saját dalaikra is. Ez egy dance remake, egy korábbi sikerből, This is the Life, Amy McDonald-tól. Nagyon jól sikerült. Ez a Sleep Tonight.
1: Hey, what's up? This is Hanfeld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening to

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 12.

itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, most is egy olyan dal, amit ha nyaraltunk, már biztosan hallottunk tengerparti bárokban, szállodákban, szórakozó helyeken, de akár a Balatonon, a Gofrisnál vagy a Vízibicó kölcsönzőnél is. New Religion, az a BB Rexa következik, aki konkrétan majdnem otthagyta a zeneipart, mert évekig csak másoknak írhatott slágereket, ő maga alig kapott lehetőséget előadóként, de szerencsére ez mára már nincs így, és ez a zene nagyot megy tőle. 6. a Rádió 1 Top 50-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
4: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Zajlik a Parlagfőért Virágváros szépítő akció Nyíregyházán. Augusztus 7-ig adhatják le a városlakók a gyökeresen kihúzott parlagfüvet a Nyírvévét Tűzér utcai telephelyén. A gyomnövényért cserébe utalványt kaphatnak. Változik a NAV Nyíregyházi központi ügyfelszolgálatán a nyitvatartás a munkanapát helyezés miatt. Pénteken és szombaton 9-től 12-ig, még augusztus 19-én 9-től délután 2-ig fogadják majd az ügyfeleket. A végéhez közeledik az őszi búza betakarítás. A Szabolcsban a gazdálkodók mintegy 30 ezer hektárról 122 ezer tonna termést takarítottak be. A termés minősége összességében jónak mondható. Folytatódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk majd, a szél is csak átmenetileg lehet élénk. Itt Nyíregyházán 37 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

csak igazi mai sláger megy. Jó hétvégét mindenkinek, remélem, hogy pihenéssel és lazulással telik ez a két nap, mi pedig közben itt vagyunk a legütősebb zenékkel. Figyelem, elindult a mai Daily Mix, jön is bele egy olyan dal, amiről szerintem büszkén mondhatjuk, hogy a rádió egy csinált belőle slágert.

ez a Rádió 1, Nyíregyházán és környékén a 91-en, csak igazi mai sláger megy. Foci erősen kezdte az új bajnokságot a Nyíregyháza, 2-1-es győzelmet arattunk az Újpest fölött, ezzel megvan az első 3 pontunk. Reméljük, hogy a folytatás is ilyen lesz, a hétvégén vasárnap 6 órától a Győr otthonában játszanak a miénk, tehát vasárnap este 6-tól Etó Spari, hajrá Nyíregyháza! A Rádió 1-en pedig Daily Mix, jön Kátó és

0: egy Nyíregyháza, csak igazi ma is láger megy. Közlekedés, ez most kivételesen jó hír. Végeztek a járda felújítással a városban az Arany János utcán. A korábban felbontott útszakasz teljes szélességében visszaadták a forgalomnak. Jó utat!
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi ma is láger megy.
0: Ez a mai Daily Mix, jön Sam Felt és a Heart Like Mine.

0: Egy rádió, egy nyíregyháza. Csak igazi, ma is láger megy. Hát a mai Daily Mix véget ért, de ne aggódjanak. A folytatás még ennél is nagyobbat fog szólni. Startol Magyarország leghosszabb zenei órája. Egy sírennel nyitunk, jön majd az Ázizám. Ez a Rádió 1, Nyíregyházan és környékén a 91-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 91.1

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és a városban ezekben a napokban zajlik a közlekedési jelzőlámpák karbantartása. A munkák időnként okozhatnak egy kis forgalmi dugót, az is előfordulhat, hogy pár percre ki kell kapcsolni a lámpákat, legyenek türelmesek és figyelmesek, hogyha ilyesmivel találkoznak. Jó utat mindenkinek! Mi pedig most zöld jelzést adunk a Fast Boynak, velük folytatjuk, itt van tőlük a Good Life, ez a Rádió 1, jó hétvégét!

Ez a rádió egy nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. És kedves autósok, az a helyzet, hogy még mindig nagyon sokan parkolnak szabálytalanul a Búza tér környékén. Ezért a következő időszakban a rendőrség és a közterület felügyelet kiemelten fogja ellenőrizni a városnak azt a részét, és hát nyilván büntetni is fognak, hogyha szükséges. Úgyhogy jól nézzük meg, hogy hol hagyják az autójukat. Nyíregyháza, Búza tér. És 91.1 Rádió 1. Jön Szigála és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Wolf Kati, Nógrádi Gergely, Fellegi Balázs és Teszter Nelli. Ez a Nyíregyházi zsinagógában lesz, augusztus 23-án vasárnap 17:30-tól. Előre is jó szórakozást hozzá. És addig is csak az igazi mai slágerek. Jön az Offenbach és az Overdrive.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
3: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat.
3: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
3: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
10: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
12: Köszönjük!
10: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: sláger megy.
1: Igazi mai sláger megy.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Mondjatok egy nemzetet, és akkor mondom, hogy jó, hogy mit mondanak.
3: Törökök.
2: A törökök azzal fenyegetnek, hogy nem kapsz kebabot. Tehát a török...
3: mennyire tipik.
4: Töltött szülőlevél marad, ennyi van.
2: Igen, a töltött szülőlevél marad a sültejben
3: is.
2: A németeknél bevett szülői dolog, vagy leginkább azt, hogy nincs videójáték. Aha. Nem játszol PlayStation, Xbox, videójáték, elveszem, nincs, nem kapod meg.
4: No Sauerkraut.
2: No Sauerkraut! No, és ezt mondják a Benelux államok is, ahogy látom, bocsánat.
4: Szerintem, hogy a németeknél van ennél durvább is, csak azt nem hozták nyilvánosságra.
3: Oké, Olaszország, tudod, az a csizma alakú lefele.
2: Lefele menjek?
3: Igen.
2: Hogyha nem viselkedsz jól, akkor ananászt kapsz a pizzádra.
3: Júj,
2: mennyire jó arcó! Pizza with pineapple. Tehát ananászt kapsz a pizzádra, azzal fenyegetnek. Jó arcó!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Burna Boy és a Die Die. Hát ez bizony egy Ed Sheeran szerzemény, a társszerzők között ott van, mert pedig ha ott van Ed Sheeran neve, mint társszerző, az magyarul annyit tesz, hogy ő írta a dalt. Őt hozom most, és Siri remixében a Camerat.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek közt olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Baggy, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, a Stars, Diszkósít és Cookies, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt hozom most.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a holland superstar DJ, az ötszörös világ első Martin Garrix, akinek a héten debütált a Vadi új dala YouTube-val, elképesztő. Egyébként az új dalt a Tomorrowland-en be is mutatták, mind a két hétvégén fellépett a Star DJ. Na és hogy mit hozok tőle hamarosan?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerben.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Mondjatok egy nemzetet, és akkor mondom, hogy jó, hogy mit mondanak.
2: Törökök.
1: A törökök azzal fenyegetnek, hogy nem kapsz kebabot.
2: Tehát a török... mennyire tipik.
3: Töltött szülőlevél marad, ennyi van.
1: Igen, a töltött szülőlevél marad a sültejben.
2: A baklava.
1: A németeknél bevett szülői dolog, vagy leginkább azt mondják, hogy nincs videójáték. Aha. Nem játszol PlayStation, Xbox, videójáték. Elveszem, nincs, nem kapod meg.
3: Akkor no, workout.
1: No the workout! No the workout! És ezt mondják a Benelux államok is, ahogy látom, bocsánat.
3: Szerintem, hogy a németeknél van ennél durvább is, csak azt nem hozták nyilvánosságra.
2: Oké, Olaszország, tudod, az a csizma alakú lefele.
1: Lefele menjek?
2: Igen.
1: Hogyha nem viselkedsz jól, akkor ananászt kapsz a pizzádra.
2: Jújj,
1: de mennyire jó arcó! Pizza with pineapple. Tehát ananászt kapsz a pizzádra, azzal fenyegetnek. Jó arcó!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
4: Csak igazi mai slágermegy.

0: legjobb válogatásban.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Kings and Queens az imént Eva Max-től, és pop királyokat, királynőket hozok még ebben az órában, Dua Lipa, Lady Gaga, Bibi Rexa, és még sokan mások, menő mixek is lesznek még ma, Before Party Show Cookie-val két órán át, ugye ez már a Summer Edition, 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben, 8-tól diszkósít, este 9-kor startol a World Is My Radio Show, most pedig Samfeld barátunk zenél.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egyik nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti és Breaking, hogyha Budapesten sétálunk, szabad szemmel lehet látni a Duna alján maradt Ferenc József híd romjait. Ez most egy friss hír, annyira alacsonyan van a folyó, egészen a meder aljáig le lehet látni szabad szemmel, hogyha a Szabadsághídon a Szent Gellért tér felől sétálunk be, és az első pillérnél lenézünk, akkor látható az 1945. januárjában felrobbantott Ferenc József híd roncsa, hát ott van a történelem most a szemünk előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Jó hétvégét mindenkinek! A mikrofonnál Kismerti, és az előbb mondta, hogy mennyire alacsonyan van a Duna, mi mindent lehet most már látni a folyó meder alján. Azt elmúlt egy hétben gyapjas mamut örlőfogat találtak a Tiszában, rinocérosz csigolya csontokat, 13 éve ellopott Opelt a Dunából, tegnap a Margit szigeten mágnes horgászat közben két rozsdás marok lőfegyvert, úgyhogy nagyon durva dolgok kerülnek most elő. Hozom Lady Gagát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a nyár legforróbb, legperzselőbb napjaiban is. Alex Kenji például, és az a bámbolé, amit először a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban, most is rendszeresen játszák. Például délután a Live Mixben, Cookie is fogja szerintem ma délután 5 és 7 óra között mixel majd a francia Muki, 8 órától diszkósít, 9 órakor pedig startol a World Is My Radio Show. Ja, és Rádió 1-es DJ-kkel

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és hát ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort. Perfő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádéri Memberre augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádéri Member a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
5: Egy nagyon rövidre csefú hangutánzó vers.
6: Aló, jó reggelt, szivárunk mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Saikámmal az ABC-be, 2 pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
5: Ő jó, adom.
6: Saikán nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
7: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluba azt mondták, hogy te se vagy.
5: Igen,
7: meg.
5: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
6: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
5: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk.
6: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et.
5: Köszi, csávon, köszi. Na várjál, jön az Anna Szalad, várjál, valami hír van. Mi van, Anna?
7: Megvan, Csefu!
8: Esküszöm, ne!
5: Hagyjál már!
8: Megvan, kertész! Szia, Csefu,
5: tartsd! Teljesen szület. Csefu! Szia, Csefu!
9: Sziasztok, sziasztok!
5: Te vagy az igazi Csefu?
9: Én vagyok az igazi Csefu.
5: Csefu! Állsz egy kabátba, egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
9: Kék.
5: Így van, hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
9: Hát régi barátom.
5: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
9: Nem, láttam milliárd, hogyan? Számat sem tudom különben.
5: Jaj, nem tudod a számát sem.
8: Hát nehéz lesz.
7: De hogy lettél, Csefu?
9: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni. Na, sziasztok!
5: Jó, van, Csefu, vigyázz magadra!
9: Jó,
8: mi történt?
5: Megtaláltuk az igazi Csefut. Érted? Ő volt az igazi Csefut.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: válogatásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a mikrofonnál Kismárti. Rádió 1, és ha valaki úgy érzi, hogy a mai nap során valami bosszantó dolog történt vele, minden relatív. Itt van például szegény Laci. Laci, veled mi történt ma? Hello, így nem van a napban?
1: Hát, nyaralni vagyunk, és sajnos mi egy picit forró jártunk, úgyhogy nem valami jó élményben volt részünk a mai nappal.
0: Amikor egy lóba léptél, vagy mi történt?
1: Az utazási úrod a csődbe ment, akivel utaztunk.
0: Menet közben, miközben nyaraltatok?
1: Igen.
0: Ilyen van?
1: Igen.
0: Ó, te jó.
1: Hát előfordul, igen, sajnos.
0: És akkor mindenki oldja meg a hazautat, vagy mi van ilyenkor?
1: Hát felajánlották a buszos utazást, de mi ezt nem fogadtuk el, úgyhogy mi más úton, módon, tehát maradtunk a repülős utazással inkább.
0: Laci, vigasztaljon a tudat, hogy erre a nyaralásra fogsz emlékezni. Nem arra, ahol minden rendben volt, harmonikus, pihentél, szürcsölted a koktélodat, hanem ahol valami elromlott. Erre 40 év múlva is emlékezni fogsz. Jó esélye.
1: Hát, reméljük, hogy inkább nem.
0: Balesetmentes hazajutás nektek, és köszi, hogy még így is. Ezekben a pillanatokban is a Rádió 1 szól ott. Hol? Bulgária?
1: Bulgária, igen.
0: Na, akkor jó hazautat nektek. Szia!
1: Köszönjük szépen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Purple Disco Machine a folytatásban, akinek a nevét két dolog inspirálta, az egyik a Miami Sound Machine, a másik pedig Prince Purple Rain korszaka. Hát utóbbi tényleg hihetetlen nyomot hagyott maga után, 40 évvel később is, sőt több mint 40 évvel később, most például egy Broadway musical készül belőle, és a Variety beszámolója szerint a musical adaptáció 2027-ben debütál majd, New Yorkban fogják bemutatni, nem sokat tudunk még a szereplőgárdáról, az viszont biztos, hogy egy Tony díjra jelölt rendező rendezésében készül majd el a darab. Purple Disco Machine, őt hozom most a folytatásban.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy éve született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hétvégén is. Csörgünk, felveszem. Rádió 1, tessék.
1: Krisztina vagyok, szia Márti.
0: Szia Krisztina, hello.
1: Kérdeztétek az előbb, hogy milyen bosszantó dolog történt. Hú, nagyon bosszantó dolog történt. Mi itt lakunk Kongán, Miskolctól 5 kilométerre. Kint napoztam, és arra lett a figyelmet, hogy valaki éget valamit. Arra gondoltam, hogy szükséreznek. Levegyek a kert végébe, így az egész bokor erdő mindenség.
0: Te jó ég.
1: A hátunk mögött, a kertünk végébe azt felgyújtották a szemetet.
0: Jézusom, ebben az időben.
1: És képzeld el, hogy átterjedt már a kertünkbe, és már nem a lakóházunkra is. Kijöttek a tűzoltók időbe, és a szomszédok, ugye az összes szomszéd, aki él és mozgott, az mindenki volt a kertünkbe is, és segített.
0: Hát még a hideg is kirázott. Hál' Istennek, hogy ott voltatok ennyien, és igazából így közös erővel megfékeztétek a tüzet. Pillanatokon belül megvan a baj. Hát a nyugodtságra most egy Megan Thee Stallion dalt küldök neked, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer köszönöm mindenkinek, akinek segített minket.
0: Reméljük, hogy hallották ők is az üzenetet. Igyál meg egy citromos limonádét, vagy inkább valami erősebbet.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.
1: Köszönöm, szia.
0: Hát ezt még hallgatni is horrorisztikus. Nem gondoltam, hogy ezt tényleg el kell még mondani, de tűzgyújtási tilalom van június 25-e óta egyébként Magyarország teljes területén. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. És ezt most nagyon-nagyon komolyan be kell tartani. Megan Thee Stallion, Dua Lipa a folytatásban.

Rádió S, csak igazi mai sláger, megy és a gyors közlekedési info M7-es, Körösegyi Völgyhíd Budapest felé, a 121-es kilométernél 2 kilométer torlódás egy műszaki hibás jármű miatt. Kuki jön a Before Party Show-val, Summer Edition, vagyis 2 órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Én Kismerti voltam, és holnap is jövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar sárgarépa kilója csak 199 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Playmobil kaland a Nyírplázában az egész családnak. Igen! A Playmobil Roadshow augusztus 8-a és 23-a között érkezik a Nyírplázába. Izgalmas játékbirodalom, életnagyságú figurák. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. A Nyírpláza pedig vasárnaponként ingyenes parkolással várja a látogatókat. Részletek nyírplaza.hu.
7: Kánikula? Csobbanj bele a nyárba! A Nyíregyházi Aquarius élmény és parkfürdőben minden adott. Nálunk hűsítő medencék, izgalmas csúszdák és felejthetetlen élmények teszik teljessé a nyarat. Legyen a kánikula is élmény. Aquarius. Élmény és parkfürdő. Nyíregyháza. A hőség legjobb ellenszere.
5: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
8: Köszönjük!
5: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a rádió egyet?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Így napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

name Rain, oké? Oké. Ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? És van egy jó hírem, 13 percig nem beszélek, ez jó nektek? Hát, ahogy mondtam, jöjjön Fischer, Rain!

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jőszk.hu-n. Jőszk. Scandinavian sleeping and living.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Folytatódik a buli, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is legyen. Megye szerintem mindenki megszokta, de még egyszer hangsúlyozom, hogy minden délután 5 és 7 között mixelünk nektek az igazi ma is legereket. Velem is! Szóval, hölgyeim és uraim, 15 óra múlt egy pár másodperccel, és egészen 19 óraig egy nagyot mixelek, és ahogy mondtam egy pár másodperc ezelőtt, érkezik az isteni Mazzaszari és Hüzselelegüt, a szám címe It Feels So Good, az nem szabad elfelejteni, hogy ott van Sonic is benne. Sonic az énekesnő csak szólok, jó? Na még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper keremes szórakozást, jó rádiózást, jó kikapcsolódást, és esetleg dolgoztok, kitartást kívánok nektek, én veletek vagyok, jó? Állj a kukikám, indíts be, buli, itt a Rádió Egyen, most!

0: knees and toes. Oh, voglio il montam.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ahoj, voltám egy pár másodperc ezelőtt, folytatódik a Before Party Show Summer Edition, azaz 19 óraig mixerek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül. És ahogy mondani, akazik Offenbach és Head, Shoulders, Knees and Toes. Oké. 19 óraig bulizunk egy nagyot, jó? És 19 óraig 20 óraig időkívánság műsor. De nem tartunk még ott. Fél órán keresztül, ahogy mondtam, mixerek nektek az igazi imáslágereket. Itt arra jó helyen, ahol csak igazi imásláger megy. Jó szórakozást!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Music is the answer. Yes, my friend, your English is a little bad. Ez a szám címe. És ki ez a gado? Kicsit furi, de itt szól. Jesus Fernandez, Carl B. és Andrea Monta.

Summer Editionnek, de holnap újra mixelek nektek az igazi mai slágereket, és ma este azért 20 óra törérkezik diszkosi, de viszont 19-20 óraig élő kívánság műsor lehet kezdeni telefonálni a 0623 111 111-re, és nem sokára újra az zenőnök érkezik Martin Garrix, Butterfly!

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki a JYSK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
6: Köszönjük!
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Mondjatok egy nemzetet, és akkor mondom, hogy mit mondanak.
9: Törökök.
8: A törökök azzal fenyegetnek, hogy nem kapsz kebabot. Tehát a török...
9: mennyire tipik.
10: Töltött szülőlevél marad, ennyi van.
8: Igen, a töltött szülőlevél marad a sültejben.
9: A baklava.
8: A németeknél bevett szülői dolog, vagy leginkább azt mondják, hogy nincs videójáték. Aha. Nem játszol, PlayStation, Xbox, videójáték, elveszem, nincs, nem kapod meg.
10: No, the workout.
8: És ezt mondják a Benelux államok is, ahogy látom. Bocsánat.
10: Szerintem, hogy a németeknél van ennél durvább is, csak azt nem hozták nyilvánosságra.
9: Oké, okay, Olaszország, tudod, az a csizma alakú lefele.
8: Lefele menjek? Igen. Hogyha nem viselkedsz jól, akkor ananászt kapsz a pizzádra.
9: Júj,
8: mennyire jó arcok. Pizza with pineapple. Tehát ananászt kapsz a pizzádra, azzal fenyegetnek. Jó arcok.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
5: Rádió 1-en.
7: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Rádió 1-en.
1: Hát igen, 2 órás mix után, akkor is kívánság műsor itt nálunk. Lehet telefonálni a 0620-311-111-re, mint most kicsoda.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság veled, drága Dávid?
2: Hát ma nagyon meleg volt, úgyhogy egész nap strandon voltunk. Közben meg ugye az elmúlt 2 órában téged hallgattunk, és megpróbáltam, hogy főhívlak, és hát sikerül eljönni. És úgy látom, hogy sikerül.
1: Hát nagyon jól látod, mert adásban vagy élőben. Na!
2: Sőt, nem is látom, hallom.
1: Hát ez igen, ez még a másik, sokkal jobb. 2 kérteltelem, Turn the Lights Off, ez egy DJ Duck remix, nagyon nagy zene, kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldeném mindenki, aki ma egész nap a strandon volt, és nyakunkba ugrált, hogy legközelebb ilyet ne csináljanak, és hát a zenétől jobb kedvük lesz, és inkább mással foglalkozunk.
1: Jó, van, oké, uram, akkor pihenjen egy nagyot, masszázs a nyakon, jó? Egy jó kis masszázs, ez jó fog esni szerintem. Vigyázz magadra, és köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Örülök neki, hogy beszéltünk, és további szép estét.
1: Köszönöm, ciao, ciao, szia, szia. Érkezik 2, Turn the Lights Off, itt a Rádió 1-en, ezt imádunk, kukikkel mindíts be.
3: Hát

Csak igazi mai sláger megy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: 19 óra múlt, 24 perc szelenek, fiúk, esetleg vacsoraztok. Jó étvágyat kívánok nektek, ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, nyugodtan lett, szólni nekem a 0620-311-111-re. Kívánság műsor folyik nálunk, most kihez van szerencsém, halló, halló?
2: Zsolthoz, sziasztok!
1: Hello, Zsolt, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké.
1: Okay. Minden oké? Okay. Bírod azt a meleget? Bírod?
2: Hát nehezen, de muszáj.
1: Muszáj, igen. Hát kicsit kanikula van, sőt jövő hét szerda egerítőleg marad az a nagy-nagy kanikula, de szerintem télen sírni fogunk, mikor hideg lesz, nem?
2: Így van.
1: Hát igen. Na, figyelj, kértél tőlem Loy és David Puentes elégült a szám címe Golden Summer, azt kicsit nézel mondani. Szabad tudni, kinek szeretnéd küldeni?
2: A barátaimnak, meg aki szereti.
1: Oké, okay. Rendben. Mi a program? Holnap vasárnap, pihi, vagy kirandulás, vagy szabadság?
2: Pihenés, egy kis meló.
1: Ja, pihenés, egy kis meló, vasárnap is. Jó,
2: akkor igen.
1: Kitartás neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Ciao, szia. Érkezik akkor Loy, David Puentes elégült, még egyszer mondom a szám címe, Golden Summer, itt a Rádió Egyen, ez egy friss újdonság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk egészen 20 óraig, bizonyíték következik a vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, bírod ezt talán meleget?
2: Én nagyon szeretem a meleget, de most már azt mondom, hogy ez már lehet, hogy nekem is sok.
1: Van valami program, hogy mész a strandra, vagy hogy szoktál üteni magad?
2: Igen, strandolni szoktunk, amikor csak tehetjük.
1: Jó van, akkor holnap az lesz, nem? Vasárnap?
2: Igen, így van.
1: Oké, rendben. Na, mit kértél tőlem?
2: Én Sam Feldnek a legújabb számát szeretném kérni.
1: Nagyon jó, a szám címe Heart Like Mine, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak, hogy készüljenek a strandolásra, csúszdázásra, bulizásra.
1: Az igen, és közben szól a rádió egy, ugye?
2: Így van.
1: Oké, rendben. Akkor jó bulizást, jó strandolást nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ciao, szia!
2: Ciao!
1: Érkezik a korai legújabb Sam Feld, nálunk igen, a szám címe Heart Like Mine, hogy ezt majd fel.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégén.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lenök fiúk, ne menetek sehova, hamarosan érkezik a diszkosi csapat, holnap újra találkozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen. Én kívánok

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1. Miért hallgatják egyre többen a

megszólalnak. Zene, akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó!
4: Diszkósít.
5: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkósít Radio Show a stúdióban, Hanvai PG, én DJ Junior, Bárány Attila elküldte a mixet, de mindhárman köszönjük Kecskemétnek, hiszen tegnap fantasztikus volt a Diszkósít.
7: Mindenféleképpen egyébként Kecskemét szerintem mind a hármunk szívében külön helyet foglal el, annak idején nagyon-nagyon sokat jártunk oda, és jó volt megint ott lenni. Ladies and gentlemen, madame and hermadan, messző hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek ma este egészen este 9-ig, utána pedig megyek ide a Kopaszi gátra, Rio Classic, szóval tessék majd megérkezni.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, bár a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Jövő héten kettő bulink is lesz, de ugyanazon a helyszínen egyébként. DJ Oti vendégei leszünk, tessék felkészülni, mert finoman szóval nem lesz egyszerű bejutni erre a rendezvényre. Már jó korán tessék odajönni majd a Hajógyári szigethez, de tényleg jó korán.
1: Hát remélem, én azon gondolkozom, hogy egyébként, hogy jó, én hogy fogok bejutni. Lehet, hogy egyébként hajóval kéne menni, ezen gondolkoztam.
0: Hát az lesz a leggyorsabb egyébként.
1: Az a leggyorsabb egyébként, is ott kikötni valahol, és akkor szépen fölcsusszanunk, hátul bemegyünk a backstage-be. Na mindegy, Bárány Attila mixel egyébként, hiszen ő is ott lesz jövő héten. Az afterpartin együtt zenélünk, majd a diszkosít lesz, tehát egy külön, nem is tudom, sátorban talál, vagy helyszínen. Még részleteket én sem tudok teljesen, az Attila többet tud, erről viszont ő nem tudja elmondani, viszont zenél nekünk itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik. Hugel, David Guetta, French Montana, Aiden Martin közös, a Shine a saját remixében szól a diszkosítben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkós itt a Rádió 1-en. Én még szerettem volna megköszönni egyébként a balatoni Bobnak is, hogy mennyire jó volt. Még a Bárány nem játszott, ott a Peti már volt, én voltam többször, és még leszünk is, és még az is előfordult, hogy egyszer csak augusztus végén, hogy hirtelen meglepetésbe csinálunk oda egy diszkós itt bulit, erről is egyeztetünk, úgyhogy minden előfordulhat.
1: És az is előfordulhat, hogy már is jön a No Dolls, Nothing Like the Original itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkós itt édesóban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láger megdiszkosít Radio Show Bárányattól a nélkül, DJ Juniorral és velem, Hambai PG-vel. A mai este folyamán egyébként Bárány Attilával egyetemben a Kopaszi gátón már délután elkezdünk mocorogni, és egészen pontosan olyan körülbelül éjfélig ott leszünk és szórakoztatunk, csak is kizárólag régi riós kedvencekkel.
1: A Hugo French Montana, David Guetta, Aidan Martin féle Shine kikerült a DJ Junior videó csatornára. Nézzétek meg a YouTube-on, meg az új dalom is kimon a Day by Day. És még az jutott eszembe, hogy következő előadó ugye magyar, és a Peti nagyon sokat játsz a zenét, sőt szerintem ő játszott először Magyarországon ezeket a zenéket, és most láttam egy képet ezzel kapcsolatban, hogy a Warner kiadónál egyeztet Imani Angel kedvese, és hát remélhetőleg kötnek egy nagyon jó szerződés vele, és még nagyobb lesz a neve, még több zenét tud gyártani, és a terjesztését úgy igazán beindítják, hiszen ez a legfontosabb szerintem a zeneiparban, hogy jó helyre kerülj. És ha már róla beszéltem, akkor vele is megyünk tovább itt a rádió, jön az I'm Alive Bárány Attila remixében, Imani Angel a diszkosítben.

0: Ez a Rádió Egyes is olyan diszkós, itt Rádió Show. Itt vagyunk veletek immáron 20 éve. Idén is lesz természetesen a 21. születésnap, valamikor december elején fogjuk ünnepelni. Még jó néhány meglepetés rendezvényünk is van, amiről egyelőre nem beszélhetünk. Többek között mondtam, hogy egyeztetek egyébként ezzel a bizonyos balatoni Bob helyszínnel is, mert nekik is lesz születésnapjuk, még az is előfordulhat, hogy ott lesz diszkósít is. Ezen kívül, amiről már beszéltünk publikusan, hogy jövő héten szombaton ugye a DJ Oti rendezvény afterpartján fogunk játszani. Lesz egy külön diszkósít, szerintem sátor, és itt fejenként 1 óra 20 perceket fogunk majd pörgetni, hogyha jól tudom, és hogy még mit fogunk ott csinálni, na az meglepetés.
1: És ha már szóba szól a jövő hétet, akkor mindenféleképpen elárulom, hogy pénteken majd én leszek Balatonfűzföldön, bobozni fogok, ugyebár ott, ahol DJ Junior is eléggé sűrű megfordult ezen a nyáron, és még érkezünk majd, ugyebár szombaton a két ott is fellépés után pedig még 5 tevénre az egyik kedvenc helyszínemre fogok ellátogatni. Szenzációs a család és a rezidens, aki üzemelteti ezt a helyet, nagyon-nagyon várom már, hogy érkezzek oda is. Most pedig már is menjünk tovább, jön egy Pólókenfoldal, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió 1 csak igaz, mai sláger megdiszkosít Rádió Show bárányától a nélkül DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel. Búcsúzunk ma estére, meg is kezdem a sort, ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, Hanvai PG voltam. Nagyon-nagyon fontos, hogy a YouTube csatornámra két mix is kikerült ezen a héten, ugyebár a Guinness Record kísérletünkből az első 6 órás mix, illetve az elmúlt hét szombatján játszott 1 órás mixem, amelyet a Debreceni Campus Festivalon pörgettem. Ma este ugyebár Kopaszigát, jövő hétről már beszéltem az előző komban, én ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam, szevasztok!
1: Nekem pedig kikerült a Hugo French Montana, David Guetta, Aiden Martin féle Shine DJ Junior Remix a YouTube csatornámra. Ezen kívül kint a DJ Junior új dal a Day by Day és videoklip formájában, úgyhogy nézzétek meg és kövessétek a csatornát. Én legközelebb csak holnap este, de akkor itt leszek 8-tól a rádiógyen, hiszen mixelni fogok vasárnap is, a hét utolsó napján találkozhatunk, és jövő szombaton együtt ugye a srácokkal diszkosítezünk a DJ Oti partiján. Lesz egy publikus dolog, amely after party, és hogy még milyen meglepetés jön, na azt találjátok ki, de ha nem találjátok ki, akkor jövő szombaton mindenféleképpen a helyszínen majd kiderül. Én ezzel búcsúzom, meg azzal, hogy Bárány Attila mixelt. Ma este viszont találkozhatunk Budapesten az Erzsébet híd budai hídfőjénél Bárány Attilával együtt, Made in Ibiza lesz. Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
3: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
2: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
4: Mentsük meg a barátainkat!
2: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
5: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
2: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a szombat este, mintha egy fesztiválon lennétek, úgy fogjátok érezni magatokat a következő 4 órában. Szokás szerint a Loving Arms kezdi a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Atya ég, durva belegondolni, hogy mennyire robog a nyár is, hogy milyen jó bulikon veszünk és fesztiválokon veszünk részt. Most már csak egy hónapunk van kielvezni ezt. Na nem mindegy, menjünk is tovább egy nagy kedven, menjünk tovább, hát kezdjük meg az első órát a World is Mine Radio Show. Menjünk tovább, hova menjünk tovább, el se kezdtük. Jóska gyerek!
0: Nem tartunk egy kis szünetet!
1: Hype Atonnal fogok kezdeni is az Out My Head. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

szeptemberben meglátogatja Magyarországot. Sokan támadják ezt a dalt, ugye bár, mert ugye AI segítségével készült, és tulajdonképpen úgy hangszerelték össze. Mint producer én azt mondom, hogy én támogatom az új technikai kihívásokat, és én annak a híve vagyok, hogy lehet sírni a múlton, hogy minden jobb volt, és hogy akkor sokkal több művészi értéket adott tulajdonképpen, hogy mindent a producer talált ki, de nekem az a hitvallásom, hogy aki ebben nem áll bele, az lemarad. Úgyhogy AI, nem AI, ez a dal nagyszerűre sikeredett, és tulajdonképpen van ennek magyar vonatkozása is. Google Moving to the Sun, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

Street, meghallom és hallom ezt a dalt, akkor mindig az Instagram, valamint a TikTok sztoriai jutnak eszembe, ahol a csajokat ilyen nagyon ilyen érdekes formában mutatja be, szexi formában mutatja be, úgyhogy én nagyon, nagyon adom a karakterét Bob Sinclairnek, nagyon jó pofa a figura, és nem mellesleg brutál jó zenéket csinál. Ilyen a következő is, ami I Can't Wait címre hallgat, úgyhogy ezen megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Lamingham-szal.

0: igyekszek megismételni azt a hangulatot, úgyhogy én nagyon érdekes buliba fogok részt venni Debrecenben, ahol egy utcán fogok zenélni, utána pedig a kedvenc szexi szombatomra megyek.
1: Na akkor hajrá, engedünk is, ti pedig maradjatok, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: órában. Szevasz, Nyúvi, ki vagyunk el?
1: Hello, Geni, szevasztok, Rádió 1-esek. Mondhatnám úgy is, hogy egy januári jóslat érkezik, mert én januártól pörgetem ezt a dalt. Jön a Loco Loco és Gordó itt a Rádió 1-en.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Hello, Augustus! Hello, Rádió Egyesek! Szia, Geri! Hoztam nektek egy igazán nagy durranást. Szerintem mindenki imádja. A TikTokon körüljárta a világot. Ez nem más, mint Tame Impala és a Dracula. Itt a Rádió Egyen, a Verizon Radio Show-ban.

0: Greatest DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World is Mine után is jönnek a legnagyobb kedvencek, sőt, egy World is Mine DJ most a folytatásban, DJ Metzger Viki, aki nagy mogival és Miss Mooddal az édent hozza, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózás mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Rúzsa Magdi, aki ott volt a kapuszon, hogy persze mi is, a rádió egy rádió esztégyel és óriási bulikkal, a videókat is érdemes megnézni, aki esetleg nem bulizott ott, vagy ott volt, és egy picit abból az élményből is szeretne. Na viszont egy újabb igazi mai sláger, most Swedish Disco Rehab, Sam Fed, és a Sleep Tonight szerintem óriási a dal. Ezt indítom már.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják,
1: mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig már is Jennifer Lopez, aki az 57. születésnapját ünnepelte néhány nappal ezelőtt, utólag is sok boldogságot neki, és hogy milyen lendület van benne még mindig, azt most David Guetta oldalán mutatja. Az újdonság a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak